0: Miért hallgatna Budapesti Rádiót? Ha van szexárdi is, ez a Rádió Andrét. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.
1: Fel se kéne kelnem, nincs értelme.

jöjjenek a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Rádió Antrit. FM 101. Rádió Antrit. FM 101. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

0: Country-t.
1: Mi a hibám, amit vétettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dégjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki, ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.
2: Még nem tudom, hol is a cél,

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Csökkent az élelmiszerpazarlás az elmúlt 9 évben Magyarországon. A viharkárok kétharmada a nyári időszakra esik. Csütörtökön mindenhol véget ér a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Csökkent az élelmiszerpazarlás az elmúlt 9 évben Magyarországon. Az elkerülhető élelmiszer hulladék, vagyis az élelmiszerpazarlás mértéke az elmúlt 9 évben több mint 37%-kal csökkent Magyarországon, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal felmérése alapján, amelyről hétfőn közleményben tájékoztatta az MTI-t. A felmérés szerint a legnagyobb mennyiségben továbbra is a kész ételek, a friss zöldségek és gyümölcsök, valamint a pékáruk kerülnek a kukába. Ez a három élelmiszercsoport az összes elkerülhető élelmiszer hulladék több mint háromnegyedét adja. A kidobott élelmiszerek legnagyobb része azért végzi hulladékként, mert megfeledkeztek róluk, illetve túl sokat vásároltak belőlük, vagy a szükségesnél nagyobb mennyiséget készítettek el. A viharkárok egyre nagyobb része keletkezik a nyári hónapokban, az Allianz Hungária adatai szerint tavaly a teljes éves viharkár állomány közel kétharmada erre az időszakra jutott. Hosszabb távon 2014 és 2025 között a július bizonyult a legpusztítóbb nyári hónapnak. A legnagyobb károkat okozó viharok ekkor csaptak le az országra. A vizsgált időszakban a júliusi kárkifizetések összege akkora volt, mint májusban és augusztusban együttvéve. Alacsonyabb a pollen terhelés, a pázsitfűfélék és a csalánfélék pollen koncentrációja. Országosan a közepes magas, még az utifűjé, a hársé, az alacsony közepes tartományban alakulhat. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a szelídgesztenye, a ciprus és a tiszafafélék, a fenyőfélék, továbbá a lágyszárú allergének közül a lórom, a kenderfélék, a libatoffélék, az ernyős virágzatúak és a gyékény pollenje. Kibővítik a Balaton 24 napi jegyet. Július 1 és augusztus 30 között teszt jelleggel kibővítik a Balaton 24 napi jegyet Siófokon és Balatonfüreden. A jegy a helyi autóbusz közlekedésben is használható, írta a Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook bejegyzésében. Kiemelte, a két legnagyobb balatoni helyi közlekedési rendszerrel rendelkező városban szerdán elindul a teszt időszak, amelynek tapasztalatai alapján később akár további településekre is kiterjeszthetik a rendszert. A Balaton 24 napi jeggyel a Balaton körüli vasútvonalakon, a helyközi autóbuszjáratokon, a Balatonfenyvesi kisvasútjáratain is korlátlan számmal lehet utazni.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Csütörtökön a Dunántúlon egyre inkább felszakadozik a felhőzet, kisüt a nap, a Dunától keletre még gyakran erősen megnövekszik a gomoly felhőzet, és sokfelé várható zápor, több helyen jelentős mennyiségű csapadék hullhat. Élénk lökések kísérhetik a szelet, mindenhol véget ér a forróság, hajnapban 15-22, délután 24-31 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft.
4: Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban.
3: www.ergonom.hu.
1: Rádió Antrit FM 101.
5: Csodás csütörtök reggelt, július 2-án, 6 óra múlt 4 perccel. Eljött a nap, amire egy emberként vártunk. Na, ezúttal ez nem a péntek volt, hanem az enyhülés napja. Talán ma már fellélegezhetünk. Ehhez pedig köszöntjük a névnaposokat és a szülinaposokat, felcsapjuk a kalendáriumot, valamint horoszkópunk is lesz, de előbb még körülnézünk a világban, mi is zajlik. Zajlott benne, mindjárt kezdünk. Fekete Dávid vagyok, ez az Antrit reggel, tartson velünk!
1: Ez az Antrit reggel! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon

0: Csodás sütörök reggelt, ez az Antrics reggel, 6 óra múlt 12 perccel, július 2-án. Kezdjük meg a reggelünket, a kávé mellé kis időjárás előrejelzés dukál, és végre itt van az enyhülés. A hőségnek vége, legalábbis egyelőre. Ma már csak 28 fokunk lesz, majd a napot látjuk délután, addig nem nagyon, úgyhogy erre kell készülni, a szél az élénk lesz majd, és északról fúj majd felénk, amit élvezzünk ki az elmúlt napokhoz. Hetekhez, nem tudom mihez képest, azért ez elég nagy könnyebbséget jelenthet a mai napra. Ugye megdőlt az országos melegrekord még tegnap előtt, ha minden igaz, 42 fokot mértek, úgyhogy tényleg nem volt ez itt egyszerű. De hát túl vagyunk rajta, és hogyha megnézem a 14 napos vagy 30 napos előrejelzés, akkor azt látom, hogy majd a hónap közepe felé érkezik egy újabb hőhullám, akkor most jósolnak 35 fokot majd akkora, de most még most van, úgyhogy most még élvezzük ki, ami most van. Így van, úgyhogy így készüljön divat tippünk, lengeruha, esernyő, hát talán kellhet, talán nem, jobb, hogyha ott van a tatyóban. Aztán a pollen jelentés szerint a pollen terhelés kismértékben lecsökken, ugyanakkor a gombák továbbra is problémát okozhatnak, úgyhogy ha eddig gondja volt még azzal is, akkor ma az folytatódik. Csütörtökön egyébként kettős fronti hatás várható, így nehéz nap vár a frontérzékenyekre, fejfájás, migrén, görcsös panaszok egyaránt előfordulhatnak, úgyhogy erre érdemes odafigyelni, de a hőségnek vége, ami egy nagyon-nagyon jó hír. Aztán akkor kezdjük még az ismerkedésünket a világgal. A Tudás Központban rendezték meg hétfőn a kábítószer ellenes világnap szexuális program sorozatát. Az eseményen a hazugság pszichológiai és kriminológiai aspektusairól tartott előadást Doszpot Péter volt kiemelt gyilkossági főnyomozó, aki arról beszél, hogyan kapcsolódik össze a hazugság a világnappal. Mindjárt be is játsszuk őt, hogyha minden jól megy. Igen, úgy. Igen, hallgassuk.
1: A mi világunkban, a bűnügyek világában az egy alaphelyzet, hogy ott nekünk hazudnak. Főleg az elkövetők. És akkor ebből született egy nagyon komoly előadás, ahol különböző ismérveket, és hogy megpróbáljuk megmutatni, hogy hogy néz ki ez a hazugság itt a mi kis világunkban. Mint a magánembereknél, mint a bűnözőknél. És ez úgy jött hozzá, hogy nyilván minden egyes függőség a bűnügyben nagyon benne van. Lehet, hogy éppen egy függő nem fog bűncselekményt mint elkövetni, de hogy nagyon a határán tud mozogni bizonyos részeknél, meg bizonyos függőségi szinteknél, az egészen biztos. És ahhoz, hogy mondjuk, hogy ha valaki függő lesz, és ezt nem akarja elmondani, az hazudnia kell folyamatosan. Nyilván meg akar felelni társadalmi elvárásoknak, lehet, hogy olyan pozícióban van, és akkor itt nagyon könnyen és nagyon szépen rá lehet fűzni arra, hogy mit mond a pszichológia a hazugságról. És én azt gondolom, hogy egy nagyon izgalmas és egy nagyon, nagyon előremutató előadás sikerült. Egyébként már vagy lassan 10 éve tartjuk ezeket, főleg úgy, hogy most a kábítószeres világnak miatt, hogy beszéljünk ezekről a dolgokról. Ezen mi mindig vitatkozni az én társammal, az előadó társammal, mert ez a hazugság szó nekem nagyon erős. Tehát az ember azt gondolja, hogy ez egy ilyen nagyon végletes, és ez egy nagyon sértő dolog. De hát azért itt beszélünk arról, hogy elhallgatás, vagy éppen nem tartom fontosnak, de a pszichológia ezt egy kalap alá veszi, és ugye ez kérdés, hogyha hazamegyek, akkor vajon el akarom-e mondani éppen a társamnak. Ugye ez a mi bajunk, igen, amikor valaki ilyen kóros hazudozó, és hogyha ezek mondjuk nem is gyilkosok, de a csalók, és ezek az intellektuális bűnözők, ezek sajnos így működnek. Tehát nem véletlenül tudnak minket átverni. Most azért, mert hiszékenyek vagyunk nyilván, de ha valaki profi hazudozó, akkor nehéz azért megtalálni azokat a pontokat.
0: Köszönjük Doszpot Péternek, hogy beszámolt az előadás tartalmáról. Emellett egyébként volt még tegnap foci világbajnokság, meg ma hajnalban is. A Kongó majdnem megcselekedte a csodát, 2-1-re azonban alul maradt Angliával szemben, a végén nyerte meg ezt Angliának Harry Kane. Aztán este volt Belgium-Szenegál, itt a Szenegál válogatott vezetett 2-0-ra, végül azonban a Belgium 3-2-re diadalmaskodott, hajnalban pedig Egyesült Államok Bosznia-Hercegovina 2-0. Az sima volt ma, este 9-től Spanyolország, Ausztria lesz, hajnal 1-től Portugália, Horvátország, és reggel 5 órától Svájc, Algéria. Ezt lehet majd tehát nézni. Most viszont már nagyon-nagyon-nagyon-nagyon túlfutottunk az időn, úgyhogy nekiállunk zenélni, aztán pedig az ünneplésnek is a népnaposokkal folytatjuk. Maradjon velünk!
2: Rádió. Andrét.

0: 23 perccel járunk már 6 óra után, ez az Antrit reggel és boldogságos névnapot ma Ottónak. Így is van. Az Otto a német Otto névből származik. Ki gondolta volna, ez az ott kezdetű germán eredetű nevek önállósult becézője, jelentése pedig birtok, vagyon. Sok-sok boldogságot neki. Aztán Jenőnek, Máriának és Marciánnak szintén, akik ugyancsak ma ünnepelhetnek, úgyhogy sok-sok boldogságot nekik, meg nyilvánvalóan mindenkinek, akinek oka van az örömre, zenélünk ajándékgyanánt, aztán pedig folytatjuk ünneplésünket a szülinaposokkal, úgyhogy maradjon velünk ünnepelni.
1: Ez az Antrit reggel.

0: Jó reggelt, 6:31-kor, ez az Antrit reggel, és akkor lássuk, kik a mai nap, tehát július 2-a születei, például Móricz Zsigmond, magyar író, újságíró, szerkesztő, a 20. századi realista próza irodalom legismertebb alakja, mind ismerjük, mind tanultunk róla, mind olvastunk tőle valamit. Aztán Hofi Géza, Kossuth Díjas, magyar humorista, hát őt is szerintem mindenki ismeri, vagy Pataki Attila, magyar rockzenész, az Edda művek énekese, szintén nagyon-nagyon ismert. Ma ünnepel még Friderikus Sándor, Pulitzer emlékdíjas magyar újságíró, TV moderátor, illetve Margot Robbie, ausztrál színésznő, szintén. Úgyhogy sok-sok boldogságot nekik, meg nyilvánvalóan mindenkinek, aki ma ünnepel, zenélünk ajándékgyanánt, aztán pedig felcsapjuk a kalendáriumot, úgyhogy maradjon velünk!
1: Következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab. Legyen tisztában a vérképével.
4: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjenét Dunarok motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Vérzik, az Akela, Mudfield, ABCD, Mobilmania és sok más zenekar. Lesz még Dunarok ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gerjen! Hey, hey, hey!
5: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüs étkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüs étkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
1: Ennyi volt a reklám. Rádió Antrit. Ez az

0: Jó reggelt, 6.40-kor, július 2-án, ez az Antrit reggel, és akkor csapjuk fel a kalendáriumot, ahogyan ígértem. 1844-ben e napon a Nemzeti Színházban kihirdették, hogy a himnusz megzenésítési pályázatának győztese Erkel Ferenc, akinek eredeti művét ekkor mutatták be nyilvánosan először. 1900-ba ugrunk, amikor Ferdinand von Zeppelin által tervezett LZ-1 jelzésű léghajó elindult első próba útjára, hát összesen háromszor repült. Egy hiba okán. Aztán 1953-ban Nagy Imre váltotta fel Rákosi Mátyást a minisztertanács élén, és nagyjából ennyi, ezentúl háború van is háború, azzal most nem nagyon foglalkoznánk legszívesebben, és igen, nagyjából ennyi. 1995-ben, ezt még azért elmondom, ünnepelték először a sportújságírók napját, melyet a Nemzetközi Sportújságíró Szövetség 1924. július 2-i megalakulásának emlékére tartottak meg magyar javaslatra egyébként, úgyhogy ma van a sportújságírók napja. Hát igen, egyszer még szebb napokat látott hivatásról van szó. Nagyjából ennyi, horoszkóppal folytatjuk, de erről még zenélünk, maradjon velünk.
1: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: Na menjen akkor a munka, ez az Antrit reggel, 10 perc múlva 7 óra lesz, úgyhogy csapjunk bele a horoszkóp első felébe. Régi emléket hoz felszínre a mai nap a rák lelkében, de most már némileg más jelent ez a dolog, mint korábban, és nem csak önnek. Egy helyszín, egy dallam vagy egy ismerős illat segít felismerni, milyen hosszú utat tett meg az elmúlt időszakban, milyen sok idő telt el. Az oroszlánnak ezt a napot ajánlatos egy önbizalom növelő gyakorlattal kezdenie, mert minden sokkal jobban és gördülékenyebben fog ma menni, ha hisz és megbízik önmagában. Álljon a tükör elé és soroljon fel önmagában 5 pozitív külső tulajdonságot és 5 pozitív belső tulajdonságot. Színes és izgalmas napja lesz a szűznek, lesznek benne pozitív és kevésbé kellemes mozzanatok is, de az összkép mindenképpen jó lesz. Főleg akkor, ha megtalálja önmagában a humorérzéket ahhoz, hogy a nap váratlan, esetleg bizarr fordulataiban is meglássa a szépet. Előre nem látott események adnak majd új irányt, sőt, talán új értelmet is a mérleg mai napjának. Bár elsőre úgy tűnik felborulnak a tervei, hamar kiderül, hogy ez az esemény sokkal kedvezőbb, mint amilyennek kezdetben látszott. A rugalmasság ma bőségesen meghozza a jutalmát. Arra emlékezteti ez a nap a Skorpiót, hogy néha érdemes lassítani. Ha nem siet át minden pillanaton, akkor ma észrevesz egy csomó olyan szépséget, kedves mosolyt, apró örömöt, amely mellett máskor könnyen elsétálna. Ez a fókuszáltság egész nap kellemes hangulatot ad majd. Többen is lesznek ma a nyilas körül, akiknek nincsen különösebben jó napja. Ez azonban ne rontsa el az ön kedvét, ne hagyja magát lehúzni már csak azért sem, mert a többiek számára éppen az ön által sugározott pozitív energia segíthet kiemelkedni majd a rossz passzból. Na hát így készüljön akkor, a bakkal folytatjuk, de előtte zenélünk, maradjon velünk.
1: Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.
2: Check it out, check it out.

0: Ez az Antri reggel, 5 perc múlva lesz majd 7 óra július 2-án csütörtökön, folytassuk a horoszkópot. Egy spirituális töltetű nap lesz ez a csütörtök a Bak számára. Lesz egy pillanat, amikor a jelen fölé emelkedve egyszerre jelenik majd meg ön előtt a múlt és a jövő, és ekkor, ha tud figyelni a belső hangra, a legerősebb ösztöneire, megért majd egy mély igazságot. Különösen fontos szerepet kap a vízöntő mai napjában az időzítés. Éppen akkor mond ki valamit, amikor arra a legnagyobb szükség van, vagy akkor érkezik meg valahová, amikor a legjobbkor nyílik meg egy lehetőség. Bízzon abban, hogy a mai események nem véletlenül követik egymást. Egy váratlan fordulatot tartogat a mai nap a halaknak, sőt, lehet, hogy többet is. Valaki kedves gesztussal, váratlan üzenettel vagy figyelmességgel szebbé teszi a napját. Ez emlékezteti arra, hogy a legnagyobb örömök sokszor a legegyszerűbb pillanatokból születnek. A csillagok állása szerint egy nagyon felszabadult és vidám napnak néz ma elébe a kos. Egy barátjával való találkozás remek hatással lesz önre, sőt, még inspirációt is adhat egy olyan dologhoz, amire már régóta készül, de eddig nem volt ideje vagy energiája sort keríteni rá. A Bika lelkesedése ma gyorsan átragad másokra, de fontos, hogy ne csak lelkesítse, hanem vezesse is a körülötte lévőket. Egy családdal vagy más közösséggel kapcsolatos téma új lendületet kaphat. Hallgassa meg azt is, akivel ritkán ért egyet. Valaki pedig túl közel próbál kerülni, döntse el, ez most segít, vagy pedig len hátráltatja. Minden olyan szituáció különösen kedvez az ikreknek, ahol emberek találkoznak nagyobb csoportokban, közösségekben. Egy beszélgetésből új barátság, hasznos kapcsolat vagy inspiráló ötlet születik. Ne zárkózzon el a meghívások elől, mert a mai találkozások még sokáig hatással lesznek az életére. Na hát akkor így készüljön már a jó szerencsét. Óránk végéhez érkezünk lassacskán, ami azt jelenti, hogy érkezik majd Vali és a napi ötös tagjai, akiknél ma arról érdeklődünk, hogy a nevek embertípusokat is jelölnek-e, tehát hogy ugye ugyanazzal a névvel rendelkező embereknek mondjuk a külseje, vagy pedig lenne a személyisége valamiben hasonlatos egymáshoz, vagy pedig ez csak egy ilyen urbán legenda. Úgyhogy ezzel foglalkozunk majd a hírek után, tartson velünk!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
4: Már megint egy hétfő kedd.
5: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfő kedd!
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió André.
6: Fordulat történt a parlamenti házelnök és a miniszterelnök konfliktusában. Egy szóváltást követően megszúrta hozzátartozóit egy szerb férfi egy hódmezővásárhelyi pékségben. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Fordulat történt a parlamenti házelnök és a miniszterelnök konfliktusában. Forst Hopfer Ágnes a hétfői ülésnapon megvonta a szót Magyar Pétertől, aki felszólalásában eltért a tárgytól, ezért nem mondhatta végig szövegét. A Tisza párton belüli konfliktust tovább mélyítette, hogy Magyar Péter egy későbbi megszólalásában is szóba hozta, hogy az elnök nem jól járt el, amikor megvonta a szót. Török Gábor politikai elemző nyílt színi tiszás összecsapásként írta le a történteket, aki szerint Magyar Pétert túlszereplése és stílusa sebezhetővé tette. Egy keddi parlamenti sajtótájékoztatón Mellétei Barna Márton, a Tisza párt frakció vezető helyettese azt mondta, hogy tiszteletben kell tartani a házelnök tekintélyét, ugyanakkor szerinte Magyar Péternek van igaza, mert a házszabály szerint a szó megvonása csak a képviselőkkel szemben alkalmazható, kormánytagokkal szemben nem. Csak nem 33 fokos volt a Balaton vize. A szakemberek Keszthelynél mérték a csúcsértéket. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet szakemberei a vízügy mérő platformjának adatai alapján ismertették, hogy a meleg réteg észrevehetően mélyebbre hatol a Balaton vízoszlopában, mint a múlt héten. A hétfő délután mért átlag felszíni hőmérséklet Keszthelyen 32,3, Szigligeten 32,1, Balatonszemesen 31,8 és Siófokon 31,7 fok volt. A pillanatnyi maximumok a vízoszlop felső 5 cm-es rétegében Keszthelynél volt a legmagasabb 32,9 fok. A kutatók hangsúlyozták, a közvetlen part közeli sávokban és a strandok bejáróinál a vízhőmérséklete ezeknél az értékeknél akár jóval magasabb is lehet a Balaton északi és déli oldalán is. Egy szóváltást követően megszúrta hozzátartozóit egy szerb férfi egy hódmezővásárhelyi pékségben. Egyikük életveszélyesen megsérült, közölte a Csongrád Csanád vármegyei rendőrfőkapitányság. A 33 éves férfi a jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján vasárnap délután egy helyi pékségben bántalmazta hozzátartozóit, egy 29 éves szerb nőt és egy 26 éves szerb férfit. Egyikük az elsődleges orvosi adatok alapján életveszélyes sérülést szenvedett. A közelben szolgálatot teljesítő rendőrök haladéktalanul megkezdték az első segélynyújtást, amit a mentőszolgálat munkatársai átvettek. A férfit életveszélyt okozó testi sértés büntette miatt hallgatták ki gyanúsítottként, majd őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Már az idén nyáron megkezdheti a villamos energiaszállítást a szlovákiai Mohy atomerőmű új 4-es blokkja. A hatalmas beruházás megkapta az üzemeltetési engedélyt, és a szakemberek azonnal meg is kezdték a nukleáris üzemanyag betöltését a reaktorba. A 6,7 milliárd eurós projekt Európa egyik legnagyobb jelenlegi infrastrukturális beruházása. A Mohy 4-es blokk 471 megawattos teljesítményre lesz képes, amivel a hazai szükséglet mintegy 13%-át tudják fedezni.
2: Rádió Antrit időjárás.
6: A változó vastagságú felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakok is lehetnek, majd fokozatosan szakadozik, csökken a felhőzet. Az északi-északnyugati szél főképp a Dunántúlon és északkeleten lehet erős, akár viharos is. Záporok és zivatarok környezetében is megerősödhet, viharossá fokozódhat a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 26 és 31 fok között alakul.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: Jó reggelt, ez az Antrit reggel, július 2-án, 7 óra múlt már, Fekete Dávid vagyok, és itt van velünk a Vali. Jó reggelt!
7: Jó reggelt, szia Dávid!
0: Hamarosan pedig megkezdjük mai napi ötösünket, tudja azt a műsorelemünket, amiben 5 embert kérdezünk 5 napon át 5 témában. Ma arról érdeklődünk, hogy a nevek ember típusokat jelölnek-e, avagy sem. Úgyhogy ezzel foglalkozunk mindjárt, ne menjen sehova.
2: Ez az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Ez az Antrix reggel 7 óra múlt 10 perccel július 2-án csütörtökön. Megkezdjük mai napi ötösünket, ugye azt a műsorelemünket, amiben 5 ember 5 napon át 5 témában fejti ki a véleményét. Ma arról érdeklődünk, hogy a nevek valóban embertípusokat jelölnek-e, vagy pedig ez csak egy ilyen legenda és egy ilyen tévhit.
1: Hát szerintem azért, de mindenkinek van egy az életében, akár iskolából, óvodából, ami egy olyan név mögé társít esetleg egy tulajdonságot, mert mondjuk rossz tapasztalata volt vele, és akkor az lehet, hogy életén is végig kíséri ez, és utána találkozik egy hasonló nevűvel, és akkor még az is lehet, hogy asszociál azzal, és illik rá. Te nem voltál még így egyébként? Így nem. Hogy na, mert az olyan nevű az akkor, olyan, nem?
0: Nem nagyon, de láttam egy fórum bejegyzést erről, hogy akkor mondták, hogy hú, mert a mit tudom én melyik név, akkor az tipikusan ez. És tipikusan ez a munka, és tipikusan ez a kinézet, és tipikusan ez az attitűd hozzá.
1: Igen.
0: Nem tudom igazából.
1: Mint Gizike a nem tudom, varrónő, vagy szakácsnő, vagy valami ilyesmi. Nem valami.
0: Nem tudom pontosan milyen nevet mondtak, de a trafikos lányokat írták le vele.
1: Értem.
0: Például.
1: Tehát azért nem mindegy, hogy nem véletlenül kapjuk azt a nevet, amit kapunk egyébként, mert nyilván annak azért van egy jelentés tartalma.
0: Azért kapjuk azt, mert a szüleinknek tetszett az a név.
1: Néha szegény gyerekek.
0: Vannak érdekes nevek. Egyébként van egy olyan, van egy effektus, egy szociálpszichológiai effektus is, ami végül is magába foglalja mindezt. Na de mielőtt erre rátérnénk, kezdjük meg napi ötösöket. Kezdjük most Frankivel.
1: Frankie az amerikai foci nagy elkötelezettje, bár már aktívan nem játszik, és a kedvenc csapata a New England Patriots.
0: Patriots, így van, hallgassuk.
2: Hát szerintem nem, vagy legalábbis ennek felismerésében én gyenge vagyok. Viszont nagyon érdekes és elgondolkodható és elképesztő dolgok is vannak ezzel kapcsolatban. Egy érdekesség, hogy a Feci barátommal, akivel szintén kortalannak mondható velem együtt, együtt padelezünk a kis csapatunkat, én elneveztem Dorian Gray SN-et. Ez csak azért jutott eszembe, ugye kortalanság miatt, mert érdemes rákeresni a Dorian Gray effektusra, az arc-név kapcsolatra. Héber kutatók mutatták ki és bizonyították az elméletet. A kísérlet az volt, hogy résztvevőknek idegen emberek arcát mutatták, és ki kellett találniuk a nevüket a 4 opció közül, és a találati arány jóval a véletlen felett volt. Ugyanak az a magyarázat, hogy a társadalomnak vannak elvárásai, sztereotípiái azzal kapcsolatban, hogy hogyan viselkedik és néz ki egy bizonyos nevű ember, és az egyén a névek alatt, tudat alatt alkalmazkodik ezekhez a társadalmi elvárásokhoz, gyakorlatilag hozzá nő a kinézetéhez. Ez elég hihetetlenek hangzik, de így.
1: Mi
0: érdekes? Hát, elmondta, amit el akartam.
1: Ezt akartad elmondani hát, egyébként?
0: Van ez a Dorian Gray effektus. Több módon használják. Van ez, amit Frankie mondott, van az, amikor a személyiség hatása ül ki az arcra, tehát a túlzott stressz mondjuk, vagy nem tudom, akkor a homlokráncolás, a lebiggyedő ajak, végek, mit tudom én. És akkor van a Dorian Gray szindróma, ami klinikai pszichológiában van, az pedig nyilvánvalóan a fiatalság megőrzésére irányuló kóros aggodalom, meg testképzavar akar lenni, és akkor de van ez a harmadik, amit Frankie mondott.
1: Most az jutott eszem, hogy ez általában jellemző volt, hogy generációra mondjuk a férfi nevek, vagy akár női nevek öröklődtek, és akkor akaratlanul, vagy tudatalatt is a gyerek, meg az ő gyereke is megkapta annak a mondjuk férfi felmenőnek azt a fajta elvárását, tulajdonságot, és akkor az így viszi tovább a név. Egyébként ez érdekes, biztos van benne valami.
0: Igen, de leginkább ugye ez a, ahogy Frank is mondja, ez a társadalmi elvárás, ami egy névhez szerintünk is kapcsolódik, és akkor próbálunk belenőni a saját nevünkbe.
1: Például egy Ferenc, egy József, és azt gondolnánk, hogy akkor az egy ilyen komoly, és nem tudom, amint tekintélyt parancsoló név, például.
0: Például, igen, ilyesmi. No, köszönjük Frankinek, érdekes volt, tényleg keressen rá, hogyha érdekli ez a téma. Gyorsan folytassuk Borival.
1: Bori pedagógus, aki gyerekek között éli mindennapjait, egyébként pedig 4 gyermek anyukája.
3: Hát van egy ilyen mondás, hogy a név kötelez, de azt gondolom, hogy ebben az esetben a név az tulajdonképpen egy szerencse vagy átok is lehet, hiszen vannak olyan nevek, amelyek azért elég bántóak, vagy nem igazán olyanok, ami kellemes a viselőjének, de mégis ugye hát ezt kapta, mit tud tenni. De nem gondolnám, hogy a név az bármilyen formában is befolyásolja az embernek a személyiségét, tehát nem ettől függünk, én így látom.
0: Na, akkor nem.
1: Érdekes, én találkoztam azért így egy-két munkahelyen olyannal, aki annyira nem volt megbékélve, kibékülve a nevé, vagy egyszer megváltoztatta, ennyi. Vagy akinek van mondjuk második neve, jobban érezte magának azt a nem mosolyogját, de én nem használom a második nevemet, tudom, hogy azért mosolyog. Ennyi. De hogy nagyon sokan a második nevüket használják az első helyet, mert azzal jobban tudnak együtt rezonálni.
0: Ez is érdekes, hogy melyik tetszik jobban, hogyha kettő van, ugye, és mi alapján választod most éppen azt, vagy miért csak az egyiket használod, miért nem mind a kettőt, akkor már van.
1: De olyan is van, aki egyébként egyszerre a kettőt használja, tehát ez egyszerre a két keresztnevet.
0: Már egy kicsit ilyen sznobizmus, nem?
1: Nem fel. Valakinek így egyszerűen...
0: Hát most a társadalmi konvenció.
1: Ez az Anna Róza például, most ez jutott eszembe, hogy hol van ilyen is.
0: Jó, de hát az most már egyben is van.
1: Igen.
0: No, hát minden esetre még lehetne itt beszélni a nevekről sokat, majd beszélünk is, de előbb zenélünk, ma nagyon menünk.
4: Rádió Andrét. Ez a Rádió Andrét.

0: Ez az Antritekkel 7 óra múlt 23 perccel július 2-án csütörtökön. Folytatjuk mai napi ötösünket, ketten már megosztották velünk véleményüket arról, hogy a nevek embertípusokat jelölnek-e. Folytassuk, kivel folytassuk, várjál, mindjárt mondom, Anitával folytassuk.
1: Anita futóként több versenyen is megfordult már, jó párról érremmel tért haza, amikkel büszkélkedhet, de legnagyobb büszkesége a kislánya.
0: Na hallgassuk akkor.
2: Én nem nevezem embertípusoknak, inkább szerintem emberi tulajdonságokra rejtett. Én nagyon szeretem ezeket a spirituális dolgokat, a misztika, úgyhogy én azt gondolom, hogy a nevek inkább tulajdonságokat rejthetek, nem véletlenül van eredetük. Én abszolút ebben hiszek, hogy nem véletlenül van a névválasztásunk, nem véletlenül kapjuk azt, hogy esetleg formálódunk hozzá. Úgyhogy szerintem inkább ilyen emberi tulajdonságokat tükröz.
0: Na.
1: Igen, szerintem is. Nem véletlenül kapjuk azt a nevet, amit, mert ugyannak is van egyfajta rezgése.
0: Ah.
1: És energiája, amivel így kapcsolódunk.
0: Én
1: is mondtam.
0: Egy névnek a rezgése?
1: Igen.
0: Hogy a rezeg egy név?
1: Hát, hogy te hogy rezonálsz vele, nem szereted, nem tudom, milyen érzést vált ki belőled, mit azonosítasz hozzá például. Uh-huh. Így gondoltam. Uh-huh. Én nagyon sokáig nem szerettem a nevemet, mert hogy Valériából nagyon kevés volt, és meg is akartam változtatni egy időbe, uh-huh. csak mert hogy kevés van belőle, aztán rájöttem, hogy ja, hát nem, mégis nem is olyan rossz. És akkor így már egy felnőttebb koromban megbarátkoztam vele.
0: Nem tudom, nem igazán találkoztam olyan emberrel, aki ennyire foglalkozott volna a saját nevével, hogy nekem ez nem tetszik.
1: Vagy csak nem tudsz róla, mert így az emberek...
0: Nem, de azt mondom, nem tudok olyanról, akkor úgy mondom. Meg nem tudom, de most, hogyha ez a neved, akkor ez a neved pont is.
1: De ha nem szereted, akkor ez így magad.
0: De hogy nem lehet szeretni? Mert
1: valamiért nem tudom, mert mondjuk az is lehet, hogy mert mondjuk így hívják az anyádat, az apádat, a nagyanyádat, és akkor hú, mert ő olyan volt, akkor én is ilyen vagyok például.
0: De az csak egy név. Nem kell az viszonyulni.
1: De azt így nem tudod levetkőzni, hiszen azzal élsz együtt. Ott hát látod leírva
0: a de most a személyi számodat is ott van.
1: Úgy szólítanak nap, mint nap, és ha te ezt nem szereted, és nem vagy kibékülve vele, akkor
0: de
1: az
0: hogy,
1: úgy...
0: De hogy nem lehet szeretni? Hát ott van, kész, pont, vége. Ez nem kell szeretni, meg nem szeretni. Ez van.
1: Jó.
0: Ragaszkodni egy bankszámla számhoz. Tehát nem.
1: Nem.
0: Vagy a kártyaszámhoz. Tehát tök mindegy. Telefonszámhoz. Na, jó. Mielőtt még fölhúznám magam, zenélünk, aztán folytatjuk.
3: Ez az Andrit reggel. Rádió Andrit.

0: Egy perc múlva 7:30 lesz július 2-án csütörtökön, ez az Antritra reggel. Elérkeztünk a mai napi ötösünk utolsó etapjához, hárman már megosztották velünk a vélekedésüket arról, hogy a nevek embertípusokat jelölnek-e. Folytassuk gyorsan Ákossal.
1: Ákos hobbija a videójátékozás, de a való életben sem áll tőle ez messze. Az, hogy játékpuskával szaladgáljon.
0: Na, hallgassuk.
2: Általános tévhit nagyon sok embernél látom, hogy hogy valakinek valami a neve, akkor az biztos, hogy így viselkedik, úgy viselkedik, amúgy viselkedik. Holott szerintem egyáltalán nem. Én jártam olyan csapatba, ahol 70 plusz volt a létszám, bőven sok név volt, amiből volt legalább kettő. Engem Ákosnak hívnak, és Ákosból 4 darab volt, és egyikünk se hasonlított személyiségben a másikra.
0: Na, tévhit, azt mondja nekünk Ákos.
1: Hát igen, mert azért vannak így meg lehet figyelni ilyen bizonyos korosztályban, hogy melyik név volt éppen a legnépszerűbb. Tudom, nagyon sokáig a Bence volt, akkor egy osztályban, vagy nem tudom, Ovis csoportban meg lehetett nem tudom hány Bencét találni. Annak idején a gimis osztályunkban 5 Krisztina volt például. Aztán. Akkor valószínűleg ez így egy időszakot vagy érát is esetleg tud jelölni, hogy akkor éppen melyik a legnépszerűbb név.
0: Azt elfogadom, igen. Az biztos, hogy megvan. Meg hát többször beszéltünk, amikor a névnapokról volt szó, hogy ez mit tudom én, meddig volt, hány és hány között volt a 100 legnépszerűbb név között.
1: Igen.
0: Tehát van erről egy leírás, hogy amit a 70-es évektől benne volt a top 100-ban az a név, a 2000-es évekig adott esetben.
1: De most például visszajönnek ezek az ilyen régi, főleg a nőknél ezek a régi, az Anna például az utóbbi években ilyen nagyon népszerű lett, vagy mondjuk, meg nagyon sok most már ez nyilván a becézett formák is, meg ilyen mindenféle ilyen különlegesek sorozatokból, meg filmekből, az egy más történet, de igen.
0: Így van. Köszönjük Ákosnak, végül de nem utolsó sorban Gábor következik.
1: Gábor szereti az állatokat, volt kutyája és macskája is, bár most nem tud tartani egyet sem.
3: Szerintem, tehát amiért azt gondolom, hogy nem hiszem, hogy ez így lenne, mert ugye a neveket, azokat nem mi döntjük el. Azokról a szüleink döntenek, és a szüleink az, hogy én milyen ember típus lennék, azt nem hinném, hogy az alapján választja a nevemet. Szerintem a névválasztás, még egyszer hangsúlyos, a szülők részéről, az egy tetszetős, tehát legyen az egy lánynév, fiúnév, melyik kategóriába egy pár nevet olyankor felsorolnak, amelyik tetszik, esetleg valakihez tudják kötni is. Pontosabban inkább a negatív oldalról jellemzőbb ez, tehát hogyha valaki negatív szemét ismernek, most akkor legyen Gábor néven, akkor lehet, hogy nem adják a saját gyereküknek ezt a nevet, és ha ismernek mondjuk egy szép lányt, és annak nem tudom, Vivien a neve, akkor azt tudják mondani, hogy akkor a mi kislányunk legyen Vivien. Tehát én inkább így gondolom, és nem azért, hogy egy ember típust jelölne a választott név.
1: Hát igen, mert az, hogy egy szülő mondjuk egy nevet ad a gyereknek, már felruházza valamivel, nem? Egyfajta tulajdonsággal, hogy ahogy mondta Gábor is, hogy jaj, mert ő születik egy kis cuki, nem tudom én, katánk, vagy egy ilyen, és akkor majd ilyen makrancos lesz ez a kata, és majd ilyen kis...
0: De nem ezt mondta.
1: Ha nem?
0: Ott azt mondta, hogy igazából csak egy szimpátia szavazás ez a névválasztás. Hogyha velem szemben mondjuk bunkó volt egy Dávid, akkor azért nem fogom a fiamnak azt adni, hogy Dávid, mert hogy nekem negatív tapasztalatom van róla. Vagy hogyha velem kedves volt egy Vali, akkor lehet, hogy azt mondom a lányomnak, hogy a Vali, akivel itt ismerik, az kedves volt, akkor legyen az én lányom is Vali, mert ahhoz a névhez én kapcsolok egyfajta szimpátiát. De nem felruházom azzal, hogy akkor hát kedves úgy lesz majd.
1: Jó, úgy egy szimpátiát így gondoltam, hát hogy...
0: A lányom lehet bunkó, hogy Vali. Most...
1: Oké.
0: Jó. Szerintem túl
1: de érdekes a téma, mert tök sok mindent lehet erről beszélni.
0: Igen, no de eleget is beszéltünk róla. Köszönjük a napjátos tagjének a mai közreműködésüket, elengedjük őket, és útinfóval folytatjuk, úgyhogy füleje, hogyha utazni készül.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám! Július 2-től 5-ig fényfesztivál az Árkádban is, ahol lenyűgöző fényekkel várjuk az érdeklődőket. Gyere el te is és fedezd fel a BPM spanyol kreatív stúdió által alkotott Vestige című 3D digitális fényalkotást, amely az átalakulás és a folytonos változás titkait tárja elénk. Árkád. Fények. Élmények.
5: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szexárdi almagyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szexárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
6: Na figyelj! Az előző készlet? Elvitték! Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól! Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.000.
7: Ennyi volt a reklám. Rádió Antrit közlekedés.
0: És már itt is vagyunk az útinfokkal. Vali, mi a pálya?
1: Az M6-os autópályán beteszik után továbbra is a Pécs felé vezető sávokat. A 177-es és 178-as kilométer között lezárták, mert aszfaltoznak, a forgalmat a Budapest felé vezető oldalra terelik át, ahol irányonként egy-egy sáv járható. Kaszálnak a 6-os főúton a 120-as és 123-as kilométer között, ezért mindkét irányban útszükületre számítsanak az arra haladók, illetve továbbra is burkolatot tisztítanak a 6-os főút 135-ös és 142-es kilométer között, illetve Kakasd előtt kaszálnak ugyanúgy a 140-es és a 160-as kilométer között.
0: Köszi, Vali, hogy a térképre nézek, akkor azt látom, hogy igazából sehol sincsen komoly tumultus a városban, úgyhogy elméletileg lehet haladni szépen és gördülékenyen, ettől függetlenül a szabályokat tartsa be, vezessen óvatosan körültekintően, és hogyha lát bármi rendkívül itt, akkor csörögjön a 74-444-444-en, segítsünk. Jó utat kívánunk!
7: Ez az Antrit reggel! Kezdje a napot igazi zenei változatossággal!

0: Ez az Antrit reggel 3:48-kor egészen pontosan július 2-án csütörtökön, ez az az időpont, amikor Vali sziporkázik.
1: És eljött a nap, már reggel Dávid kifejtette, hogy végre fellélegezhetünk egy kicsit, úgyhogy jött az a jöhet taps.
0: Fellélegeztünk.
1: Igen, mert ugye jött egy kis hideg front, és kisöpörte ezt a napok óta tartó hőséget és meleget, úgyhogy nagyon kellemes, hát ilyen 24-25, bár mondjuk délután 28 fok maximumot mondanak, hát majd meglátjuk. Élénk erős egyébként az északi szél, amitől egy kicsit talán hűvösebbnek, mondjuk hűvösebbnek érezhetjük a hőmérsékletet. Most még délelőtt borult lesz az ég egyébként, látjuk is kint, majd olyan délután 1 órától fog kisütni a nap, akkor az UV-sugárzás is magas lehet. Szerintem egy ilyen kis kellemes nyári napunk lesz.
0: Igen, azt érdemes lehet még elmondani, hogy 10 és 11 órára zápor lehetőségét írják, úgyhogy egy ilyen zsebesernyő, hogyha befér a tatyóba, akkor vigye magával. Divat tippünk része az esernyő, ugyanis emellé pedig egy lenge öltözet, az most is megteszi a
1: módját. De se baj, ellázunk szerintem azt akár.
0: Az sem baj.
1: Mert hogy milyen jó, van az a pont, amikor azt mondja, hogy de jó.
0: Hát van, aki valaki szeret elázni, valaki viszont nem, mert cukorból van.
1: Ja, hát jó.
0: Ugye? Na hát a pollenterelésre is oda kell figyelni, mert a kültéri allergén gombák spóraszáma továbbra is extrém a magas tartományban, alakul, ahogy az elmúlt napokban, így ma is figyeljen erre. Az orvos meteor

0: De majd hát, ha ma egy kicsikét ténylegesen fellélegezhetünk, és akkor kicsit kipihenjük az elmúlt egy hetet, vagy kicsit több, mint egy hetet. Így készüljön, tehát akkor már így kalkuláljon, hogyha kimerészkedik a nagyvilágba, zenélünk, aztán pedig összegezzük az óránkat, maradjon velünk.
1: Antrit reggel, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: 4 perc múlva 8 óra lesz július 2-án csütörtökön, ez az Antrit reggel. Röviden összegezzük, hogy mi történt az elmúlt nagyjából 50 percben. A napi 5-ös tagjait kérdeztük arról, hogy a nevek embertípusokat jelölnek-e.
1: Igen, és van, aki azt mondta, hogy igen, vagy ha nem is embertípusokat, esetleg valamilyen tulajdonságokat tudunk hozzáfűzni, vagy valami úgymond elvárásokat, ami így rárakódott az évek, évtizedek folyamán egy-egy névre, és azt mondjuk, hogy jó, hát akkor ő biztos olyan.
0: Kérdés, hogy igazából akkor az embertípust jelöli-e a név, tehát hogy hogyan jelöli az embertípust, tehát hogy a mi prekoncepcióink alapján jelöl egy embertípust, vagy pedig attól függetlenül? Tehát, hogy melyik volt előbb, a tyúk vagy a tojás esetben?
1: Ez egy jó kérdés. Tehát mi feltételezünk. Tehát ez a mi előítéletünk, feltételezés, hát de előítéletünk és feltételezésünk, hogyha neked ez a neved, akkor biztos ilyen vagy.
0: Igen, tehát, hogy...
1: És akkor ez jöhet ugye társadalomból, nem tudom, közösségi médiából, családból, bárhonnan, hogy akaratlanul is ránk tragadt, mert a nem tudom, anyám, apám utálta azt a nézt, akkor biztos, hogy nem tudom, én nem kedves.
0: Egy hárpia volt.
1: Igen, de hogy közben lehet, hogy nekünk már más lenne a viszonyunk azzal a nevű hölgyel, csak valahogy ez így, ezt is így megörököltük, így generációkon át.
0: A generációs trauma.
1: Akár.
0: Igen, ez is. Hát szegény nevek. Na, majd hagyunk annyi.
1: Igaz, legyünk számozva, Dávid, és
0: legyünk
1: akkor számozva. Legyünk számozva, és hát akkor egyszerű.
0: De egyébként nem olyan, tehát, hogy nem is értem. Hogy a nevünk jelent valamit állítólag, és akkor mi van?
1: Jó, hát, mert ezzel élünk, mert kézzel nap, mint nap ezen szólítanak téged.
0: Wow.
1: És akkor az valami...
0: Most a Zserbó nevű tacskó, azért mert Zserbónak hívom, akkor ő megsértődik? Vagy hogyha mondjuk nem Zserbónak hívom, hanem kutyának, akkor megsértődik?
1: De a kutyának mindegy, mert
0: de az is egy név.
1: Na jó, de hát ő azért hát nem most... nincs ott intelligenciában úgy, mint, hogy nem
0: hát, gondolkodik. Hát azért, na.
1: Nem azért, gondolkodik na. Úgy, mint,
0: azért,
1: de, mint egy.
0: Na, azért szerintem van olyan okos. Egy tacskó, mint néhány ember.
1: Melyik napi ötöstöknek volt Antal, vagy nem is tudom, hogy hívta, emlékszel? Volt egy ilyen, hogy Antalnak hívták a kutyáját. Igen. Gyere ide, Antal.
0: Igen.
1: Na például az Antal név számomra az egy ilyen, hú, hát ez egy ilyen nagyon komoly. Nem? Nekem például az Antal abszolút azt hozza.
0: Antal, ő Antal. Ennyit tudok hozzátársítani. No, hát szerintem kibeszéltük ezt is. Köszönjük a napjátos tagjainak a mai közreműködésüket, elengedjük őket, és a következőkben azzal a témával foglalkozunk, hogy Kolozsvárot guggolásért adnak buszjegyet, azért, hogy egészségesebben legyenek az emberek, vagy az egészség tudatosságot erősítsék. És hát az lenne a kérdés, hogy vajon mit lehet még kitalálni, úgyhogy ötleteljünk együtt a 744-444-444-en a hírek után.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
4: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tarmobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét,

0: okosnak lenni jó?
1: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüs étkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüs étkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
2: Haló!
3: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
2: Haló! Hónap mennénk a bigyúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
3: Ön miben segíthetek?
2: Hát szélvédő kéne nekünk.
3: Milyen típusú az autó?
2: Autó? Miféle autó? Mink a lovas kocsival vagyunk, kérem!
4: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
5: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
2: Haló, és a lóval mi lesz?
6: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Június 21-e óta több mint 1300 ember vesztette életét az Európában tomboló hőség miatt. 6 emberrel végzett egy lövöldöző németországi északi részén a Hamburgtól nyugatra található Stádéban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az Egészségügyi Világszervezet elnöke bejelentette, hogy június 21-e óta több mint 1300 ember vesztette életét az Európában tomboló hőség miatt. Arra ösztönzik az európai országokat, hogy készítsenek és alkalmazzanak hőséggel kapcsolatos egészségügyi cselekvési terveket az egészség éghajlatváltozás elleni védelmét célzó tágabb program részeként. A BBC szerint vasárnap Németországban a harmadik egymást követő nap volt a legmelegebb. Az ország keleti részén 41,7 10 Celsius fokot mértek az előzetes adatok szerint. Mindeközben Csehországban két nap alatt másodszor dőlt meg a hőmérsékleti rekord. A Prágától északra fekvő Doksanyban 41,1 Celsius fokot mértek, Lengyelországban pedig minden idők legújabb hőmérsékleti rekordja 40,5 Celsius fok volt. A Richter Gedeon NRT csoportos létszámcsökkentést jelent be, amely meghaladja 30 napra vetítve a 30 főt. A Richter tájékoztatása szerint a tervezett létszámcsökkentés a gyógyszergyártási, azon belül is meghatározó módon a hatóanyaggyártási területeket érinti. Hozzátették, hogy a hatóanyaggyártási tevékenység versenyképességének fenntartása az EU országokban működő gyógyszeripari vállalatok, köztük a Richter számára is komoly kihívást jelent. Mint írták, a társaság a magyarországi termelés és gyártás versenyképességének hosszú távú biztosítása és fenntartása érdekében hatékonyságnövelő projekteket indít, amelyek elsődleges célja a gyártási folyamatok költséghatékonyságának növelése. Vácon nem merik kivinni a gyerekeket egyes játszóterekre, mert a hajléktalanok és a nehéz körülmények között élők lepték el azokat, akik minden esetben óriási szeméthalmokat hagynak maguk mögött. Erről írt internetes fórumán a polgármester. Matkovics Ilona szerint tarthatatlanná vált Vác köztisztasági és biztonsági állapota. Többek között a Széchenyi utca, a Mély Garázs, a Posta Park és a vasútállomás, továbbá a dohányboltok környezetében már rendőri segítségre van szükség a rendfenntartáshoz. Részletezte, hogy Vác többféle támogatást ad a rendőrségnek. Cserébe elvárják, hogy tartsanak fenn biztonságos állapotot, méghozzá haladéktalanul. 6 emberrel végzett egy lövöldöző németországi északi részén a Hamburgtól nyugatra található Stádéban, egy gyermekvédelmi intézményben hétfőn, közölte a rendőrség. A tájékoztatás szerint 5 felnőtt, 4 nő és egy férfi a helyszínen életét vesztette. Egy 6. áldozat, akinek életkoráról egyelőre nincsenek információk, a kórházban halt bele sérüléseibe. A hatóságok kiterjedt családi tragédiáról tettek említést. Az AFP francia hírügynökségnek nyilatkozva egy szóvivő elmondta, hogy a történtek nem utalnak nőgyilkosságra vagy politikai indíttatásra.
6: Rádió Andrét időjárás.
7: A változó vastagságú felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakok is lehetnek, majd fokozatosan szakadozik, csökken a felhőzet. Az északi-északnyugati szél főképp a Dunántúlon és északkeleten lehet erős, akár viharos is. Záporok és zivatarok környezetében is megerősödhet, viharossá fokozódhat a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 26 és 31 fok között alakul.
8: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
6: Rádió Antrit FM 101.
0: Jó reggelt, ez az Antrit reggel, július 2-án 8 óra múlt, már Fekete Dávid vagyok, és továbbra is itt van velünk a Vali. Jó reggelt még egyszer.
8: Jó reggelt mindenkinek.
0: Hát a mai témánk az, hogy Kolozsvárot guggolásért adnak buszjegyeket. Mi mindent lehetne még kitalálni, hogy kicsit az egészség tudatosság felé fordítsuk az emberek figyelmét. Ötleteljünk együtt a 74-444-444-en.
6: Ez az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Ez az Antrikus reggel 4-9-kor, július 2-án csütörtökön. Hát a mai óránk témája az, hogy Kolozsvárod guggolásért buszjegyet adnak. Buszat kell guggolni.
1: Igen. A kezdeményezés 2020-ban indult el Kolozsváron, a polgármesteri hivatal és a helyi tanács támogatásával, és azóta ez egy össze-visszatérő akció igazából, ez egy egészséghét, és mindig ilyen szeptember-október környékén kerül erre sor, tehát így a híranyagot általában úgy tudjuk hozzá keresni, az idejéről még ugye nem tudunk, mert ez majd most fog következni, de hogy a mozgással szerzett jegyek 7 napig használhatók fel Kolozsvár teljes városi tömegközlekedési hálózatán, és itt van egy ilyen videók, meg kép is van róla, hogy méri igazából a mozgásodat.
0: Egy
1: automata méri, hogy mennyit tudsz guggolni. Nem csak guggolás, hanem tekerni is lehet, ha jól láttam. Tehát biciklit is lehet tekerni. És hogy ez igazából egy közösségi élmény is egyrésztről, kicsit összehozza az embereket. Mert azért most gondolom, hogy körbeállják, ha az emberek nézik egymást, persze, egymást buzdítják.
0: A levegőjét.
1: Buzdítják egymást.
0: Strollkot kap.
1: Például a Transtelex egyébként még 2 éve összeírta meg, hogy 46.911 jegyet adtak
0: az
1: ki
0: igen.
1: 2024-ben 3 hónapig tartó úgynevezett egészségjegy program keretében.
0: És hogyha mondjuk egymás után 40-et guggolsz, akkor 2 jegyet kapsz?
1: Hát erről nem tudom, ezt nem tudom, mert hogy az úgy lenne jó.
0: Hát nem tudom.
1: Sőt, akár lehetne ilyen havi bérlet szintű is.
0: Hát nem? Utána.
1: Akár.
0: És 100 guggolás, akkor...
1: És 2024-ben az utasok több mint 655.000 guggolást végeztek, és több mint 5600 kilométert pedáloztak a rögzített biciklin.
0: Hoppácska.
1: Úgyhogy így ez egy ilyen inspiráló program lehetőség mondjuk a kolozsvári emberek számára érdekes, és hogy megvannak határozva egyébként a megállók, ahol ez ki van helyezve, és ahol mellett ez nem minden megállóban, ha jól tudom, az elmúlt években 2 ilyen megálló volt meghatározva.
0: Hát nyilvánvalóan egy tök jó pofa dologról van szó, szóval, hogy belegondolunk, hogy hát akkor gyalogoljál, az is ingyen van, és az is egészséges.
1: De ebben van egy kis buli, nem? Vagy de jó, akkor ott megcsinálom, és akkor nem, ennek van egy ilyen, és akkor, akkor mondjuk fiatal még kis posztolja, és akkor hú, de jó, és akkor valahogy így ráveszik az emberek egymást így, hogy mozogjanak, meg kicsit tudatosabbak legyenek mozgásterén.
0: Hát meg hogyha lehet tekerni, és akkor miért nem mész biciklivel?
1: Hát, ki tudja, hogy mekkora távolságok vannak ott.
0: Hát.
1: És ugye, amikor tegnap beszéltünk erről a témáról, akkor felmerült bennem, hogy mondjuk akkor kapnám mondjuk cigit a dohányboltba, hanem tudom, 5-ször körbefutod a CBA-nak az épületét.
0: Persze.
1: Például.
0: Hogyne.
1: De hogy egyébként milyen ötletek lehetnek még, nem? Ami mondjuk így az embereket egyrészt a mozgásra sarkalja, és akkor nem mozgással fizetsz gyakorlatilag.
0: Igen, például. Hát ötleteljünk ezen a 74-444-444-en. Mit lehetne kitalálni, és miért cserébe? Mondja el nekünk, beszéljünk róla.
2: Ez az Antrit reggel. Kezdj a napot igazi zenei változatossággal. Computer of Personalny Sputnik.

0: Ez az Antrics reggel 8:26-kor július 2-án csütörtökön. Mai témánk az, hogy Kolozsvárot guggolásért buszjegyet adnak, 20-at kell guggolni egy automata előtt, ami érzékeli, hogy megvolt-e a 20. Mondjuk azt nem, arra nem tért ki a cikk, amiből informálottunk, hogy milyen guggolást kell végezni. Rendes guggolást kell végezni, vagy jó ez a félig guggolás
1: is? Tehát ez
0: vagy,
1: is mérje
0: az automata. Hát most a guggolás, akkor guggolás.
1: Akkor csináljuk rendesen.
0: Hát akkor milyen guggolásért jár, ugye?
1: Ja,
0: valaki megcsinálja rendesen a 20-at, akkor 2-t kap, hogyha valaki meg azért 1-et kap, hogy csak így...
1: Nem tudom, hogy mennyire vannak érzékenyre beállítva ezek az automaták, ki tudja.
0: Pedig ez is egy fontos kérdés. És akkor ez alapján tanakodunk azon, hogy mit lehetne kitalálni. Ugye ennek az egésznek a lényeg az egészség, tudatosság, hogy kicsit mozogjanak az emberek, ugye erre ez egy külön kampány.
1: Igen,
0: igazából.
1: Igen.
0: És hát szóba került itt a dalok alatt a kerékpározás,
1: igen, és hogy úgy feltölteni a mobiltelefonunkat, és ha jól tudom, akkor így ugye van egy olyan az országos kerékpárosban egy szolgáltatói hálózat, tehát hogy vannak ilyen e-bike töltők és szerviz oszlopok így elszórva Magyarországon, és ha jól tudom, akkor ott van erre lehetőség, hogy úgy töltöd fel a telefonodat, hogy akkor
0: hát egy generátor.
1: Generátorként működve, igen, mert akkor tekersz egy biciklit. Igen.
0: Hát ahhoz nagyon le kell merülni annak a telefonnak.
1: Hogy úgy leesett. De az égben egyébként mondom, ennek a buli része azért sokkal jobb. Meg ennek a Kolozsváron is ugye a cikk hozta azt is, hogy ez a turisták számára is azért ez egy vonzerő volt, meg hát sehol máshol nem láttak ki.
0: Hogy azért mentek el oda, hogy guggoljanak.
1: Hát, hogy most éppen ott láttak ki. Egyébként erre én is kíváncsi lennék. Meg szívesen most nem azért, mert hogy kellene mondjuk az ingyen busz, én biztos kipróbálnám. Tehát lenne itt egy ilyen automata, akkor én kimennék és kipróbálom. Nem a buszjegyért, hanem úgy egyébként.
0: Hogy tudsz-e 20-at guggolni?
1: De itt tudok 20-at guggolni, csak hogy az egésznek ugye az elmélete tök jó.
0: Na hát, hogy rakjunk bele egy kis közösségi munkát is, meg kicsit a közért is dolgozzunk. Például, hogyha a szemétszedésért járna mondjuk fagyi.
1: Ó, ez egy jó ötlet.
0: Ingyen gombóc fagyi, vagy az két gombócos jó fagyi, attól függ, hogy hány zsák szemetet szedtél össze.
1: Tehát azért ne kicsibe nem az, hogy egy-kettőt, akkor az egy rendes mennyiség, nem?
0: Persze.
1: Rendes
0: persze
1: mennyiség szemét.
0: És akkor azért egy két gombócos fagyit ingyen elvihetsz.
1: Bemehetsz egy cukrászába, és akkor beváltják.
0: Például.
1: Igen, nagyon jó.
0: Például, vagy nem tudom, hát ön mire gondol? Van-e valami ötlete, amivel lehetne kicsit mozgásra sarkalni az embereket valamiért cserébe? Beszéljünk erről a 74-444-444-en.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
3: Július 2-től 5-ig fényfesztivál az Árkádban is, ahol lenyűgöző fényekkel várjuk az érdeklődőket. Gyere te is, és fedezd fel a BPM spanyol kreatív stúdió által alkotott Vestige című 3D digitális fényalkotást, amely az átalakulás és a folytonos változás titkait tárja elénk. Árkád, fények, élmények!
4: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat hétköznap 7:30-tól 16 óráig. Szombatonként 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
5: Munkatársai kötelező üzemorvosi ellátását bízza az Ergonom Kft.-re. 3 évtizedes tapasztalatunk, szakmailag felkészült orvosaink és ápolóink, valamint az igényes környezet biztosíték arra, hogy kollégái a legjobb üzemorvosi ellátásban részesülnek. Munkatársainak egészségmegőrzése cégének biztonságos működését is jelenti. Bízza ránk, cége és munkatársai biztonságát. Ergonom, munkavédelmi szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
2: Ennyi volt a reklám. Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: Ez az Antrip reggel 8.38-kor július 2-án csütörtökön. Folytatjuk mai témánkat, ami az, hogy Kolozsvárot guggolásért buszjegyet adnak. 20-at kell guggolni, hogy kapjunk egy ingyen buszjegyet egy automata előtt, ami számol, aztán pedig kiadja a jegyet, és hát ez egy nyilvánvalóan egy kampány azért, hogy mozogjunk többet. És e kapcsán beszélgettünk arról, hogy hát mit lehetne még kitalálni, ugye említetted, hogy cigarettáért 5 kört kell futni.
1: Például, de ez most csak így, igen, egy ilyen gyors ötlet, de amit mondtál, az se rossz azért. Szemétszedésért mondjuk egy gombócfagyi, egy-két gombócfagyi.
0: Például lépcsőzés a mozgó lépcső helyett egy plázában, és akkor mondjuk kapsz egy 10%-os kupont egy étteremnél.
1: Na.
0: Vagy egy 20%-os. Mit tudom én?
1: Igen, igen.
0: Van egy telefonunk.
1: Na.
0: Jó reggelt, Rádió Antrit élő adásban van.
2: Jó reggelt. Sikerült mindenkinek kiszellőztetni, remélem.
1: Hát még folyamatban
0: reméljük.
1: Van. Túl nagy a szél.
2: Jó, addig egy tapottat se, ne menjünk melózni, még nem szellőztettünk ki.
0: Jó. Már mindegy. Na igen, hallgatjuk.
2: Hát szóval szellőztetésért is lehetne kapni, meg mindenért is. Azt szokták mondani, hogy nincs új a nap alatt. Ez a barter, ez mindig is működött. Tehát egy nagy motiváció volt az embereknek, amikor az aranykis zacskóba, vagy az aranypénzek, vagy a papírpénzek megjelentek, és ezért mindenre is hajlandók voltak műsort készíteni, dolgozni, mindent is rabolni. Most szintén egy nagy motiváció lehetne a barter. Ahogy régen, hogy eljössz nekem szőlőt metszeni, én megmegyek építkezni hozzád.
0: Aha.
2: Ez a világ igazi rendje szerintem, amikor nem is azon kell gondolkodni mondjuk egy műsorba, hogy mi legyen az a dolog, amit kaphatna, hanem az emberek között létrejönnek ezek az ősi kapcsolatok, hogy segítjük egymást. A tudásunk, persze ehhez kellene tudás, nem elég az a tudás hozzá, hogy én tudok mit készíteni, ilyen izé, mi vagyok, amikor kiposztolok mindent is.
1: Hát influencer, vagy valami.
2: Az.
1: Igen.
2: Az. Szóval bizonyos tudások ez nem elegendőek, tényleg ezt kell, meg kell tanulni, metszeni, vagy hasznos dolgot kell tudni csinálni.
1: Vagy egy például fodrász levágja valakinek a haját, a varrónő meg megvarja a ruháját például.
2: Ugye?
1: Abszolút, ugye? Tessék,
2: a hölgyek már meg is oldották a szépségipart.
1: De itt így ilyen, ez így, ki miben tehetséges, vagy miben jó, és akkor így
2: miben tud segíteni a másiknak, igen, értéket adni neki. Ez a helyzet, szóval, hogy szerintem mindent is. És akkor ma már be se kell menjünk a főnököt nézegetni, mert mi az ördögnek, kenje hasára zöld hasúakat, vagy nem tudom én. Maradunk szellőztetni, és akkor szóljatok, ha metszeni kell, jó?
0: Jó, okay.
1: Mindenképpen.
2: Szép napot.
0: Na, például.
1: A barterezésről egyszer beszéltünk, vagy csak volt ilyen ötletünk, hogy elkezdünk beszélni arról, hogy hogyan lehet ugye akár áru, nem csak áru, hanem mondjuk szolgáltatást is cserélni, és nem tudom, én tudok kenyeret sütni, neked meg vannak tyúkjaid, én adok kenyeret, te meg adsz nekem tojást. És akkor így igazából ki lehet zárni szépen így a pénzeszközt az egész gazdaság folyamatban, mondjuk kis közösségen belül, nyilván egy kis területen. És szerintem a szomszédok is, azt hiszem akkor beszéltünk, és volt is egy hallgatónk, hogy ez kis közösségekben, lakóközösségben ez működik. Azt hiszem, hogy az egyik hallgató mondta, az a bácsi, hogy ő mivel van autója, sofőr, és ő elviszi őket valahova, és akkor nem tudom, ő meg nem tudom, kap nem tudom, tojást, vagy lekvárt, vagy bármit.
0: Aha, értem.
1: Szóval ez így...
0: Ez működőképes lehet.
1: Igen.
0: Így van, köszönjük a telefont, továbbra is várjuk őket a 74 444 44-en. Antrit reggel.

0: Ez az Antrics reggel 8.49-kor július 2-án csütörtökön. Hát folytatjuk beszélgetésünket. Ma az a témánk, hogy Kolozsvárot guggolásért ingyen buszjegy jár. Utána beszéltünk arról, hogy van is ilyen egyébként, amit olyan, hogy 10 percet kerékpározol és közben töltöd a telefont, mint egy generátorként működik. Felvetettük, hogy mondjuk személyszedés egy parkban, akkor azért fagyi járhat. Vagy ugye, hogyha lépcsőzöl a mozgó lépcső helyett plázában, akkor
1: mondjuk egy
0: valami
1: kis
0: kupon,
1: kedvezményt, igen,
0: akár adni. Kajáldába, akár valami boltba, mit tudom én. És még csomó minden van, volt ugye volt egy hallgatónk, ő beszélt,
1: igen, aki a barterezés,
0: és volt egy másik hallgatónk a vonalban, őt is hallgassuk meg. Jó reggelt, Rádió Antrit!
2: Jó reggelt kívánok, szavaztok!
1: Jó reggelt!
2: Tényleg Magyarországon a guggolásra. Nem tudjátok-e azt, hogy itt is van egy ilyen gunkolás. Na, tudját, van a borászok. Régen ugye a faluhelyen ugye mindenkinek volt bora. Most elmentél a szomszéd ablaka alatt, azért guggoltál le, guggolva mentél, hogy nehogy a szomszéd észrevegyen, vagy hát, hogy meg kell inni abban a rossz borából. Tehát itt azért volt guggolás, hogy nehogy véletlenül is megkínáljon. Na, akkor elmondok egy történelmi eseményt, hogy 42 éve, ezen a napon, akkor második a Kedre esett, egy természeti csapás érte Szekszárdot. Akkor a jég volt, délután 4:30-kor, hogy nagyon elvert, erre felénk nem nagyon volt. Úgy képzeljétek, ilyet még nem is nagyon láttam, ez jogát felügyött. És a Szekszárd megyünk, légvonalban 10 kilométerre vagyok. Ezt úgy higgyétek el, hogy úgy ilyen szürke fel, mintha gurították, nem guggolt, gurították volna a felhőt. És ott volt egyik munkatársam bent, ez 1984, július 2-án volt. Bent volt pont a kórházban, Tolnai munkatársam, és azt mondta, hogy liba nagyságú olyan jegek voltak, hogy a kórháznak az ablakát is bevehette. Ez pont 42 éve történt. Tehát itt nem guggolás volt, hanem forgott. És mondom, ez ami csúfságos volt, felénk nem nagyon volt. Ma van 42 éve, ez csak Kedre esett akkor. Ezt is szerettem volna elmondani. Kíváncsiak, mert lehet, hogy nem sokan tudnak, lehet, hogy az idősek tudnak erről, csak ők, ez fő van nekem itt jegyezve. Azért tudom, hogy pontosan.
0: Igen, igen.
2: Hát reméljük, hogy ilyen most nem lesz.
0: Reméljük.
2: Köszönöm, hogy meghallgattatok.
0: Mi köszönjük.
1: Szép napot.
0: Szép napot. Na hát köszönjük a telefont. A guggolás, ugye, hogy elrejtőzzünk a szomszédről, azt adom.
1: Igen.
0: Szerintem azt a mai napig lehet alkalmazni, ugye, úgy van. Hát a 42 évvel ezelőtt pedig ez a hatalmas jégvihar, hát reméljük, hogy most nem lesz.
1: Most nem lesz. A nem, már azért nagy része elvonult szerintem.
0: Azért láttuk tegnap, hogy különböző
1: azért Magyarországon volt.
0: Bizony.
1: Nem kicsi vihar.
0: Komoly viharok voltak.
1: És lehúzta a Duna, mert tegnap beszéltük. Vagy mi
0: az
1: is?
0: Autópálya.
1: Az autópálya. Elvitte
0: az
1: úgyhogy. Ide nem jutott.
0: Így van. De a lehűlés az megjött egy picikét, az tök jó. Na hát köszönjük a telefont, zenélünk, aztán pedig összegezzük az óránkat, maradjon velünk.

0: perc múlva 9 óra lesz július 2-án csütörtökön, ez az Antrit reggel. Hát összegezzük egy picit, hogy mi történt az elmúlt nagyjából 50 percben, arról beszélgettünk, hogy az adta apropóját beszélgetésünknek, hogy Kolozsvárot 20-at kell guggolni ingyen buszjegyért.
1: Igen, ez egy általában egy őszi akció a városban, itt most már évek óta visszatérően megszerveznek, megrendeznek igazából, motiválják a lakosságot, a helyieket arra, hogy kicsit mozogjanak.
0: És sikeres.
1: Sikeres, mert ilyen nem is tudom hány százezer buszjegyet tudtak eladni. Nyilván a turisták is ki tudják ezt próbálni, mert hogy nagyon máshol ilyenre nincs lehetőség.
0: Nálunk működne?
1: Nem tudom. Szerintem igen.
0: Bízol?
1: Én kipróbálnám. Én
0: bizakodó
1: vagy? Én abszolút, igen.
0: Van még bizalmad az emberiségben.
1: És képzeld, de most olyan tovább visszük, van egy ilyen automat, és akkor köré még mit tudsz építeni, és akkor egy ilyen kis, nem tudom, valami kis gazdasági fellendő, és azon a helyen, nem tudom, még pluszba valami motiváció, egészséges dolgok, ilyen termékek, és akkor így ki lehet ilyen egészségpontot.
0: Ja, rögtön összekapcsolódjon a kapitalista módján.
1: És ilyen egészségpontot kialakítani.
0: Hogy lehet?
1: Ott lehetne mondjuk jogaórák szervezés, és akkor találkozhatnának ott azon a ponton azok az emberek, akik hasonló érdeklődéssel rendelkeznek.
0: A profit maximalizálás az rögtön. Az árukapcsolás. Jó van, hát az is végül is bennünk van. Köszi, való, hogy itt voltál.
1: Szép napot mindenkinek.
0: Szia. A folytatásban pedig Gödrej Zoltán érkezik, a Babics Mihály Kulturális Központ kommunikációs osztályvezetője, akivel átbeszéljük a következő időszak program kínálatát. Ahogy azt tesszük, minden csütörtökön most is ugyanarra kell számítani, sok-sok információra, úgyhogy készüljön a naptárával, jegyzetfüzettel, a hírek után kezdünk.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szexárdi alma gyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szexárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
5: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
6: Csúcs technológia a Spiritben.
7: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
6: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
3: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
8: 4-ből 3 magyar támogatja a Tisza kormányt. Mától kizárólag mobiltelefonon lehet fizetni a parkolásért Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Példátlan és egyben felemelő, hogy igazi nemzeti egység alakult ki, és már 4-ből 3 magyar támogatja a Tisza kormány működő és emberséges Magyarországért végzett munkáját. Kommentált a magyar Péter miniszterelnök szerdán a HVG számára készített Median felmérést, amely szerint a biztos pártválasztók körében 73%-os a Tisza támogatottsága, míg a fideszi 21%. Bejegyzésében a miniszterelnök azt írta, a példátlan támogatottság megmutatja, hogy a magyarok szinte egy emberként állnak ki a tiszt tűzművelet mellett, és elsőpörő arányban támogatják az Orbáni gazdasági és politikai maffia elleni küzdelmet. A mostani számok megerősítik, hogy a magyarok még a fideszesek jelentős része is támogatják a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal felállítását és az alaptörvény 17. módosítását, közölte Magyar Péter. Mától kizárólag mobiltelefon használatával lehet Budapesten fizetni a parkolásért. Ezt meg lehet tenni alkalmazáson keresztül, SMS-sel vagy éppen hanghívással. A budapesti utcákról több mint 3000 parkolóautomata tűnik el. A fővárosi közgyűlés 2024. november 27-i ülésén döntött a parkolóautomaták kivezetéséről a parkolási rendelet módosításával. A rendelkezés 2006. július 1-én lépett hatályba. A főpolgármesteri hivatal tájékoztatása szerint mintegy 3300 parkolóautomatát szerelnek le a szolgáltatók. A változástól a főváros a parkolás üzemeltetés költségeinek jelentős csökkenését várja. 10 a Balaton déli partján található strandon lesznek jelen a Magyar Vöröskereszt önkéntesei júliustól, közölte a szervezet. A közlemény szerint a több száz önkéntes a kagyló okozta vágásoktól kezdve a súlyos sérülések ellátásáig számos helyzetben nyújt segítséget. Szükség esetén stabilizálják a sérült állapotát, megkezdik az újraélesztést és értesítik a mentőszolgálatot. A balatoni első segélynyújtó szolgálat július 1-e és augusztus 20-a között lesz jelen a tó déli partján 7 település 10 strandján, tették hozzá. A program működéséhez bárki hozzájárulhat. A 1359-es adományvonal hívásával, vagy az adomány szó SMS-ben történő elküldésével 500 forinttal támogatható a program. Online adományozásra a www.vöröskereszt.hu oldalon van lehetőség, írták. A magas feszültség okozta életveszélyes égési sérülések megelőzésére hívja fel a figyelmet a Betesda Gyermekkórház. Az intézmény közlése szerint már 3 fiatal került fél éven belül a kórház égéssebészeti központjába ilyen sérülésekkel. A Betesda szakemberei arra kérik a szülőket, a gyáni szünetben különösen figyeljenek gyermekeikre és beszéljenek velük a magas feszültség veszélyeiről, mert ezek a balesetek minden esetben megelőzhetők. Szerdai közleményükben azt írták, az idei 3 eset különösen aggasztó, hiszen mindössze fél év alatt történt. Az elmúlt 5 évben összesen 11 magas feszültség okozta égési sérült fiatalt kezeltek a Betesda Gyermekkórházban. Közülük 10 vasúti szerelvény tetejére másztak fel, egy gyermek pedig villanyoszlopra. Valamennyien 11 és 17 év közötti fiúk voltak.
3: Rádió Antrit időjárás.
8: A változó vastagságú felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakok is lehetnek, majd fokozatosan szakadozik, csökken a felhőzet. Az északi északnyugati szél főképp a Dunántúlon és északkeleten lehet erős, akár viharos is. Záporok és zivatarok környezetében is megerősödhet, viharossá fokozódhat a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 26 és 31 fok között alakul.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
3: Rádió Antrit FM 105.1.
0: Jó reggelt, ez az Antrit reggel, 9 óra múlt, július 2-án, Fekete Dávid vagyok, és itt ül már velem szemben Gödrey Zoltán, a Babits Mihály Kulturális Központ kommunikációs osztályvezetője. Köszöntelek, jó reggelt!
9: Jó reggelt, én is köszöntelek téged és a kedves hallgatókat is.
0: Hát ahogy eddig, úgy most is sok-sok programmal készültök nekünk, úgyhogy nem sokára rá térünk, maradjon velünk.
3: Ez az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Ez az Antrics reggel, 9 óra múlt 9 perccel, július 2-án csütörtökön, úgyhogy megkezdjük beszélgetésünket Gödrey Zoltánnal, a Babits Mihály Kulturális Központ kommunikációs osztályvezetőjével. Hát mivel készültök nekünk?
1: Nagyon sok mindennel, de azért ugye mégsem annyi mindennel így a nyár apropóján, mint hogy azt a kedves hallgatók vagy a kedves vendégeink megszokhatták. Ettől függetlenül azonban bőven van miből válogatni, sőt, ugye hát, hogyha a hónap első csütörtökje van, akkor mindig ilyen halk doppelgés a háttérben, és akkor mindig ilyen nagy, vagy ilyen diszkrét csinatattával így bejelentem, hogy akkor fordult a mozi. Igen. Nincs ez másképpen most sem. Örömmel tájékoztatom a kedves hallgatókat, kint van, illetve most már a júliusi mozi műsorunkat láthatják, illetve a júliusi mozifilmeket élvezhetik a kedves hallgatók. Kapásból indulunk egy DC szuperhős filmmel, ugye az új alapokra helyezett DC univerzumnak a talán mondhatjuk azt, hogy mozifilmes vonalon a második szereplője, Supergirl, az, akinek a azonos című filmjét meg lehet most már tekinteni. Mától egészen pontosan délután 5 órától. Ez egy színes szinkronizált amerikai fantasztikus akciófilm, és 19 óra 30-kor pedig a Meghívás című színes szinkronizált amerikai vígjátékot Olivia Wilde, most már lassan mondhatom azt, hogy a színésznőből rendezővé, szépen lassan színész rendezővé avanzsáló Olivia Wilde-nak az új filmjét, amit egyébként nagyon dicsérnek a kritikusok, úgyhogy ha már színes szinkronizált amerikai vígjáték, az különösképpen szeretik a vígjátékokat a szexárdi mozinézők, ezt szeretném hangsúlyozni, amellett, hogy nagy patrióták, nagy hazafiak a szexárdi mozinézők, tehát a hozzánk moziba járók, ugyanis a magyar vígjátékok is mindig nagyot mennek. Én szerintem ez is egy nagyon nagy siker lesz. Érdemes Olivia Wilde-ra odafigyelni egyébként. Nem is gondolná az ember, hogy milyen tehetség rejlik benne. Hát most meg lehet nézni. Még egyszer mondom, nagyon dicsérik a kritikusok ezt a filmjét, amelyet ma este 7:30-tól lehet megtekinteni. És ugye, amit én kiváltképpen szeretek a kollégáimban, a mindegyikben, de most itt, ha a mozira szorítkozunk, akkor azt, hogy milyen spécin profin, és ugye minden korosztálynak megfelelően van egybe kalapálva az adott mozi műsorunk. Tehát igazodik ugye azokhoz a fő trendekhez, ami mondjuk az országos multiplex hálózatokban is van. Emellett természetesen még egyszer mondom, minden korosztály igényét kielégíti. Úgyhogy nem hiányozhatnak az animációs filmek sem. Így holnaptól, azaz július 3 péntektől 15 órától Minyonok és Szörnyek címmel jövünk egy színes szinkronizált amerikai animációs filmmel. A Minyonokat több fellépőnkkel kapcsolatban, ugye ezt szoktam mondani, hogy nem kell bemutatni őket. Szerintem a Minyonokat, mint mozivászonra lépőinket sem kell bemutatni senkinek. És akkor még egy valami így a mozival kapcsolatban. Július 9-től, azaz jövő héttől vetítjük. Hát horrorfanok, kapaszkodjatok a székbe. A Gonosz Halott 2026-os kiadását Ég címmel. Gonosz Halott Ég. Tehát most a Gonosz Halott meg aztán tényleg az a horrorfilm, ami kultklasszikus, és ez a Sam Raiminek a klasszikus horror alapja, úgyhogy most mondanám, hogy egyébként kíváncsi vagyok, hogy mit hoztak ki így a folytatásból. Attól függetlenül is, hogy én ez a parázósabb vonal vagyok, tehát mindig van egy picit akaró vagy kendő a szemem előtt, de ez ne ijesszen meg senkit. Mondjuk most horrornál érdekes dolog, vagy egy kicsit képzavaros ilyet mondani, de nagy szeretettel várunk erre is mindenkit. És egyébként még, hogy mit tartogat a július, ami egy picit augusztus is, ha az emberek rápillantanak a mozi műsorra, már csak azért is, ugye, mert mindjárt elmondom, hogy miért. Jön a Vajana, egy nagyon-nagyon szerethető animációs filmnek az élő szereplős verziója, és hát az én általam csak mesternek tekintett Christopher Nolan új filmje a hónap közepén, az Odüsszeia, úgyhogy Nolan mestere a fantasztikus Oppenheimer után most az Odüsszeiát prezentálja nekünk, hát kíváncsian várom ezt is. Egyébként van még francia családi kalandfilmünk, szintén szinkronizált verzióban, ez a Sivatag fia, és akkor az már ugye augusztus, és augusztusban a Pókember vadonatúj nappal jövünk, valamint a hó közepén még a Motor City című színes szinkronizált amerikai akciófilmmel. És ugye, hogy miért van ekkora nagy levegő a mozi műsorban? Azért, mert július 20-a és augusztus 2 között megállunk és szusszanunk egyet. Ugye a kedves vendégeink megszokatták, hogy minden évben nyáron, a július utolsó két hetében megállunk, és akkor vagyunk szabadságon, és ekkor ugye az Agora mozi is zárva tart. Úgyhogy egyébként Ezt is kommunikáljuk már egy jó ideje, de ugye a nyári szünet óta már csökkentett nyitvatartással dolgozunk, tehát ez a nyári nyitvatartás reggel 8-tól este 6-ig, hétvégén pedig csak akkor, hogyha akkor vagyunk nyitva, ha rendezvény van, de természetesen mozi akkor is van. Itt viszont a nyári megállás alatt ott nincsen. Azért mondom még egyszer, hogy ezért július-augusztusi a júliusi mozi műsor.
0: Hát remek filmek lesznek tényleg.
1: Szerintem is.
0: Nagyon-nagyon érdekesnek ígérkezik ez a július-augusztus, úgyhogy ajánlom figyelmébe én is ezeket a mozikat, mert nagyon-nagyon izgalmasnak ígérkezik majd. Zenélünk, aztán pedig rátérünk a további programokra. Maradjon velünk!
2: Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: 9:18-kor, ez az Antrit reggel július 2-án a csütörtökön. Folytatjuk beszélgetésünket Gödrey Zoltánnal, a Babics Mihály Kulturális Központ kommunikációs osztály vezetőjével. A mozit azt kitárgyaltuk, most azért megkapta, amit megérdemelt.
1: Így van, így
0: azt van. A Rivalda fényt.
1: Azt a Rivalda fényt, így van.
0: Folytassuk.
1: Hát egy nagyon-nagyon szomorú emléknap lesz. A holokauszt emléknapra kerül sor július 5-én vasárnap 10:30-kor. Röviden, tömören felfoghatatlan tragédia az, amire ezen a napon minden évben július első vasárnapján emlékezünk. Ez ugye a Szekszárd és környéki zsidóságnak gyakorlatilag a munka- és haláltáborba szállítása, a lemészárlása. Ezzel kapcsolatban lesz a Művészetek Házában egy rendezvény 10:30-kor a Szekszárdi Magyar-Izraeli Baráti Társaság és a Szekszárdi Izraelita Hitközség szervezésében. A programon emlékbeszédet mond Berlinger Attila Szekszárd megye jogúváros polgármestere, Tücsök zenész színpad ad műsort, liturgiai megemlékezést pedig Finári Gábor, a budapesti Hunyadi téri zsinagóga rabbia tart, amelyen közreműködik Anatolij Klavanszky kántor. Mindezek után pedig koszorúzásra kerül sor a Művészetek Háza előtti holokauszt emlékműnél. Ami még pluszban hozzá kapcsolódik ehhez a rendezvényhez, az az, hogy ennek a napjántól kezdve, tehát július 5-től egészen augusztus 1-jéig egy kiállítás is látogatható, az izraeli születésű fotósnak, Noam Chemnek a kiállítása, Holokauszt túlélők a zsinagógák címmel. És hát igazából Chen nemzetközi hírnévre az Izraelről készült fotóírval tett szert, de ez a kiállítás az eltér a megszokott stílustól, és ahogy a címében is benne foglaltatik, a zsinagógákról van benne szó, közép- és kelet-európai, szerintem szebbnél szebb zsinagógáit mutatja be, hogyha a legközelebbi említjük, akkor például a bonyhádi gyönyörű szép neológ zsinagóga is ott van a kiállítási anyagban. Úgyhogy a művei a kitartás és a zsidóság folyamatos jelenlétének témáját járják körül. Van valami megmagyarázhatatlanul szép, valami tényleg több, mint épület történeti emlék, meg akár szecesszió, vagy Art Nouveau, ki hogy hívja, egy zsinagógában, talán azért is, mert ugye a múltja apropóján, meg a tragikus történelme apropóján valami más plusszal is töltődött egy-egy zsinagóga, úgyhogy én bátorítok és biztatok mindenkit arra, hogy tekintse meg ezt a tárlatot, vagy esetleg jöjjön el erre a megemlékezésre. Erre tehát akkor nagy szeretettel várunk mindenkit, és még egyszer mondom, július 5-én vasárnap 10:30-től veszi kezdetét. És itt is ugrunk egy nagyobbat az időbe, ugye már említettem ezt a zárást. Augusztus 8-án szintén a Művészetek Házában nyitja meg kapuit Bencsik János Divina Commedia sorozat című kiállítása. Ez Dantei vonal, tehát egy ilyen irodalom interpretálódása a képzőművészetbe típusú tárlat lesz. A programon köszöntőt mond dr. Fusz György Szekszárd alpolgármester, a tárlatot pedig Marosvölgyi Gábor művészettörténész a Kovács Gábor Művészeti Alapítvány képviseletében nyitja meg, és közreműködő lesz majd a programon Lozsányi Tamás orgona művész. Egyébként ez a kiállítás ez egészen szeptember 7-éig várja az érdeklődőket, és vasárnap és hétfő kivételével naponta 10-17 óra között látogatható. És ha még egy nagyobbat ugrunk az időben, akkor augusztus 20-a, Szent István nap, a Magyar Államalapítás ünnepe a következő programunk, erre is nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit. Ugye, ahogy ezt a kedves hallgatók megszokhatták, 8:45-kor, azaz 3:09-kor kezdődik a nap programja a belvárosi római katolikus templomban, ahol ünnepi kenyérszentelésre és szentmisére kerül sor. Majd ennek végeztével 10 óra környékén lesz az ünnepi felvonulás olyan közreműködőkkel, mint a Bartina Néptánc Közhasznú Egyesület, a Csurgó Zenekar, a Bukovinai Székelyek Szekszárdi Egyesülete, valamint a Szekszárd Újvárosi Római Katolikus Társaskör. 10:30-kor lesz a koszorúzás a Szent István szobornál, ez ugye a Babits Mihály Kulturális Központ déli oldalánál található, szerintem a város egyik legszebb szobra el sem lehet téveszteni, és 11 órakor lesz a Babits Mihály Kulturális Központ rendezvény termében az ünnepi közgyűlés. Este pedig hát gyakorlatilag a Béla Király térrel foglaljuk keretbe a rendezvényt, a Béla Király téren fogjuk keretezni. Az Attila Fiai Társulat ad egy nagy koncertet, amelyben olyan közreműködők vannak, olyan fellépők, mint Varga Miklós, Kalapács József, Rudán Joe, Mr. Veszeli és Kalapács Ódor Szintia. Úgyhogy ez egy rock szerveződés, amelynek az elsődleges célja a nemzeti rockoperák élő koncertelőadása. tehát értjük ez alatt az István a királyt, honfoglalás, Egri csillagok, Attila Isten kardja, Árpád népre, Sacra Corona Cantus Hungaricus, tehát ezekből a művekből lesznek részletek. Egyébként a csapat folyamatosan fejleszti a repertoárját, és igazából szerintem nem lehet kérdés, hogy a szexádi koncertjük felejthetetlen pillanatokat ígér, úgyhogy nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit, és én kívánom, hogy a magyar hazánknak a szerintem az egyik, hanem a legfontosabb ünnepe, államalapításunk ünnepe, az mindenkinek egy gyönyörű, szép és tartalmas élmény legyen. Mi, ahogy azt a kedves hallgatók és a kedves vendégek megszokhatták, mindent megteszünk érte, és szerintem a programból is kiderül, hogy mindent megtettünk érte.
0: Így van, hát akkor remélem bevéste a naptárjába. Zenélünk, aztán egy kicsit akkor rátérünk a még távolabbi jövőre, mert hát ott is vannak már programok, úgyhogy maradjon velünk.
2: És a tegnap slágerei. Ez az Andrit reggel.

0: Kettő perc múlva 9:30 lesz, július 2-án csütörtökön, ez az Antrit reggel, folytatjuk beszélgetésünket Gödrey Zoltánnal, a Babits Mihály Kulturális Központ kommunikációs osztályvezetőjével, és hát igen, elég sokáig, elég messzire eljutottunk.
1: Messzire jutottunk, igen. Igen, abszolút adja a kifejezést, nagyon jól megállja. Pár programot szeretnék még jelezni, amellett, hogy ugye szeptember az a szexuális születinapok hónapja is, úgyhogy ezen is természetesen gőzerővel dolgozunk, de szeptember elején 7-én nagy szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt Hegedűs Endre és Hegedűs Katalin Zongora művészek hangversenyére a Művészetek Házába. Nagy visszatérők ők, tehát akár azt is mondhatnám, hogy a szeptember, akkor Hegedűs Endre és Hegedűs Katalin.
0: Igen.
1: Bach, Beethoven, Chopin, Debussy, Rachmaninov, Bartók. Ez lesz a repertoár most idén, úgyhogy nagy szeretettel várunk minden érdeklődőt. A fotóművészet szerelmeseit pedig szintén a Művészetek Házába szeptember 12-én. Ez egy szombati nap lesz délután 3 órára, amikor is időbe zárva címmel megnyílik Mózer Zoltán fotó kiállítása. És még egy program, ha már szeptember, ez már ugye az előszobája a szexuális születinapoknak. Szeptember 16-án kerül sor Best of Hungária címmel egy koncertre legendás Hungária dalokkal, úgyhogy röviden tömören így néz ki a koraősz. A lehető legfinomabb, meg legapróbb részletekkel természetesen megérkezem majd még.
0: Na hát akkor minden információ elérhető hol?
1: www.szexuálagora.hu, Facebook, Insta és TikTok oldalainkon.
0: Köszönöm, hogy itt voltál.
1: Én meg köszönöm a lehetőséget.
0: További jó munkát.
1: Köszönöm nektek is, köszi.
0: Na hát mi pedig a folytatásban rátérünk az időjárásunkra, mert hogy megint van miről beszélni, csak most lehet, hogy kicsit pozitívabban, mint az elmúlt időszakban, úgyhogy maradjon velünk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Július 2-től 5-ig fényfesztivál az Árkádban is, ahol lenyűgöző fényekkel várjuk az érdeklődőket. Gyere el te is és fedezd fel a BPM Spanyol Kreatív Stúdió által alkotott Vestige című 3D digitális fényalkotást, amely az átalakulás és a folytonos változás titkait tárja elénk. Árkád, fények, élmények!
5: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjeni Dunarock motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Bérzik, az Akela, Matfield, ABCD, Mobilmania és sok más zenekar. Lesz még Dunarock ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hey, hey, hey!
6: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
2: Ennyi volt a reklám. Ez az Antrit reggel. A

0: Ez az Antti reggel, egy perc múlva 3:40 lesz, július a 2-án csütörtökön. Térjünk rá az időjárásra, ahogy ígértem, mert ma is van miről beszélni, de ma talán pozitívabb aspektusban, mert hogy itt az enyhülés, itt a lehűlés, fellélegezhetünk egy picikét az elmúlt napok kánikulája után, mert hogy ilyen 29 fok környékén alakul majd a maximum, délután látjuk majd a napot, addig viszont olyan lesz, mint nagyjából, mint most, hogyha kipillantuk az ablakon, felhős, mert hogy 11 órára egyébként záport jeleznek nekünk, úgyhogy egy esernyőt vigye magával, hogyha akkor tájt kint lesz az utcán. Egyébként a szél lehet még talán zavaró tényező, hogyha valakit most zavar, hogy kicsit hűvösebb a levegő. Úgyhogy így készüljön mára. A pollenjelentésünk azt mondja nekünk, hogy a pázsitfűfélék és a csalánfélék pollenje közepes tartományban alakul, továbbra is leginkább a kültéri gombák spóraszáma az, ami problémát okozhat, mert hogy az extréma magas tartományban van, úgyhogy tegye meg a kellő óvintézkedéseket, hogyha allergiás. Az orvos meteorológia is változott, ugye hidegfronti hatás van, így nehéz nap vár a frontérzékenyekre, fejfájás, migrén, görcsös panaszok egyaránt előfordulhatnak. A hőség ugyan jelentősen mérséklődik, de még azért van füllettség, ami elsősorban az idősebbek, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel küzdők szervezetét terheli meg. Keringési panaszok, vérnyomás, ingadozás, szívproblémák, rosszul lét, légzési problémák és migrén egyaránt jelentkezhet, úgyhogy továbbra sem csak játék és mese a dolog, úgyhogy legyen óvatos, az a biztos, úgyhogy így készüljön, így kalkuláljon, mára, hogyha kimerészkedik a nagyvilágba, zenélünk, aztán pedig összegezzük a reggelünket, maradjon velünk!
1: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel!

0: Nagyjából 3 perc múlva lesz majd 10 óra, július 2-án csütörtökön, ez az Antrid reggel. Összegezzük, hogy miből is állt ki ez a cirka 4 óra. Hát a napjutós tagjait kérdeztük például arról, hogy a nevek embertípusokat jelölnek-e. Hát többnyire azt mondták, hogy nem, maximum inkább tulajdonságokat társítunk a nevekhez, illetve a neveket viselő emberhez. Köszönjük a mai közreműködésüket. Aztán hát rátértünk arra, hogy Kolozsvárot guggolásért adnak buszjegyeket, hogy az egészség tudatosság felé fordítsák az embereket, és erről tanakodtunk, hogy miket lehetne kitalálni még, például ugye szemétszedésért fagylalt, vagy egy kerékpár, ami generátorként működik, és rá kell ülni tekerni ahhoz, hogy töltse a telefont például, és így tovább, és így tovább. Köszönjük a telefonokat, véleményeket. Végül pedig Gödrey Zoltán, a Babits Mihály Kulturális Központ kommunikációs osztályvezetője volt a vendégünk, akivel átbeszéltük a következő időszak program kínálatát. És most itt vagyunk, a folytatásban is jönnek a ma kedvenceim, meg a tenap slágerei Géci Adriennel, holnap reggel 6-tól ismét együtt ébredünk, addig is vigyázzon magára, minden jót, Fekete Dávid vagyok, a viszonthallásra.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tarmobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okostévét, tablet.

0: gyorsnak lenni jó?
1: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szexárdi Alma gyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szexárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
2: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
4: A távfűtésben kamatoztatnák az atomerőmű hőjét. Feloldják a felhasználói letiltásokat a kormány Facebook oldalán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A paksi atomerőmű hőjének a fővárosi távfűtési rendszerbe juttatása lehetőségéről készült döntés előkészítő tanulmány, amelynek kidolgozásáról megbízási szerződést kötött a Budapest távhőrendszerét a Főtáv divíziója keretében üzemeltető budapesti közművek, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel, közölte a Budapesti Közművek. A tájékoztatás szerint a Budapesti Közművek finanszírozásában megvalósuló vizsgálat során a BME és a BKM szakemberei közösen elemzik azt, hogy a paksi atomerőmű és a budapesti közművek távfűtési hálózata között milyen műszaki megoldással lehet távhővezetéket lefektetni, és ezen az atomerőmű hulladékhőjét távfűtési céllal Budapestre eljuttatni. A vizsgálat lezárulása idén a negyedik negyedévben várható. A kormányzati kommunikáció munkatársai a következő hetekben feloldják a felhasználói letiltásokat a Magyarország kormánya Facebook oldalon, olvasható a kormány közösségi oldalán. A videóhoz, amelyben látszik, hogy a tiltott felhasználók listáját végig görgetik, azt írták, 13 perc. Ennyi ideig tart végig görgetni a Magyarország kormánya Facebook oldaláról az előző kormányzat által letiltott felhasználók listáját. Ez csak nem 10 000 elhallgattatott magyar embert jelent, közölték. Jelezték, a kormányzati kommunikáció munkatársai a következő hetekben feloldják ezeket a letiltásokat. Olyan országot építünk, ahol mindenki szabadon elmondhatja a véleményét, amíg azzal nem sért másokat, fogalmaztak. Szakmai javaslatcsomagot fogalmazott meg az UNICEF Magyarország a Gyermekjogi Civil Koalíció szakpolitikai javaslatainak részeként. A gyermekek és fiatalok mentális egészségének fejlesztése érdekében történik mindez. Az ajánlatcsomagban olyan javaslatokat fogalmaznak meg, amelyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a gyermekek mentális egészsége és a megelőzés nagyobb figyelmet kapjon, valamint minden gyermek számára elérhetőbbé váljon a korai segítségnyújtás és a megfelelő támogatás. Ugyanis, mint írják, a nemzetközi statisztikák szerint a 10-19 éves korosztályban minden hetedik fiatal valamilyen diagnosztizálható mentális zavarral él. Európában pedig az öngyilkosság a második leggyakoribb halálok ebben a korcsoportban. Milliárdos kárt okozó bűnszervezetet számoltak fel Békés vármegyében. A gyanúsítottak évekig nagy mennyiségben szállítottak el termeléshez szükséges vegyi anyagokat jogosulatlanul egy üzemtelep helyéről, közölte a Békés vármegyei rendőrfőkapitányság szerdán. Az aprólékos információgyűjtés és a szállítmányok lekövetése után 2005. április 9-én és 10-én összehangolt akciósorozat keretében Pest és Békés vármegyében 5 embert fogtak el. Közöttük volt, aki a szállítást szervezte, végezte, és olyan is, aki az üzemből segített kijuttatni az anyagokat. A nyomozás adatai szerint a gyanúsítottak 2017-től kezdődően több mint 250 alkalommal, mint egy 1 milliárd 50 millió forint értékű vegyi anyagot szállítottak el jogosulatlanul az üzemtelep helyéről. A vegyszereket Budapesten tárolták, majd tovább értékesítették.
3: Rádió Andrét időjárás.
4: A változó vastagságú felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakok is lehetnek, majd fokozatosan szakadozik, csökken a felhőzet. Az északi-északnyugati szél főképp a Dunántúlon és északkeleten lehet erős, akár viharos is. Záporok és zivatarok környezetében is megerősödhet, viharossá fokozódhat a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 26 és 31 fok között alakul.
5: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Rádió Andrét, FM 101.
0: Elmúlt 10 óra, szép napot kívánok mindenkinek, én Géci Adrián vagyok, indul már is a délelőtt, ugye együtt rádiózunk. Én egyig itt leszek, és hoztam magammal a ma kedvenceit és a tegnap slágereit is, tartsanak velem.
3: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban

Amo kedvencei és a tegnap slágerejéz a Rádió Antrit, és ma július 2-a csütörtök van, ne felejtsék el felköszönteni Otto nevű ismerőseiket, ma nekik van a névnapjuk, ami pedig az időjárásunkat illeti. Ma sok napsütés mellett intenzív lesz a gomoly felülképződés, és napközben záporok, zivatarok helyenként előfordulhatnak. Az északnyugati szél megélénkül, időnként megerősödik, délután majd 29 fok várható itt Szekszárdon és környékén, ami pedig a folytatást illeti, holnap egy újabb hideg front hatására sokfelé marad a szeles idő, az északnyugati északi szelet élénk erős, a Dunántúlon viharos lökések kísérhetik. A napos időszakokat felhő átvonulások zavarhatják meg, melyből elszórtan eső zápor előfordulhat. A hőmérséklet holnap hajnalban 12 és 20, délután pedig 26 és 32 fok között várható.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Már csak 2 nap maradt hátra a hazai vitorlázó repülés legnagyobb eseményéből. Az Öcsényi repülőtér ezekben a napokban ismét a Magyar Repülősport Központja, hiszen itt rendezik meg a 71. Magyar Nemzeti Vitorlázó Repülő Bajnokságot, amely péntekig, vagyis július 4-ig tart. A mezőnyben összesen 38 pilóta versenyez 2 kategóriában. Az Open Mix géposztályban a legmodernebb, csúcs technológiás vitorlázógépek mérik összetudásukat, míg egy másik kategóriában 26 pilóta vív kemény taktikai csatákat a bajnoki pontokért. A versenyzők között több olyan magyar repülő is szerepel, akik a közelmúlt világbajnokságain dobogós helyezéseket szereztek, vagy az élmezőnyben végeztek. Az időjárás eddig a szervezőknek és a pilótáknak is kedvezett, mert a bajnokság második napján kiváló viszonyok alakultak ki, így a versenyzők hosszú és látványos feladatokat teljesíthettek. A tét pedig óriási, a következő 2 nap eredménye dönti el, kiviselheti egy éven át a magyar bajnoki címet. Hogyha valaki szeretné testközelből is látni a csendben suhanó vitorlázó gépeket és a felkészülés izgalmait, még péntekig ellátogathat az Öcsényi repülőtéren, ahol a hazai repülősport legjobbjai írják tovább a bajnokság történetét.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Július 2-től 5-ig fényfesztivál az Árkádban is, ahol lenyűgöző fényekkel várjuk az érdeklődőket. Gyere te is és fedezd fel a BPM spanyol kreatív stúdió által alkotott Vestige című 3D digitális fényalkotást, amely az átalakulás és a folytonos változás titkait tárja elénk. Árkád, fények, élmények.
4: Már megint egy hétfő kedd.
5: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfő kedd!
6: Haló!
7: Sárvíz autóüveg kereskedés.
6: Haló! Hónap mennénk a Bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
7: Ön miben segíthetek?
6: Hát szévédő kéne nekünk.
7: Ön milyen típusú az autó?
6: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
8: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
9: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
6: Haló, és a lóval mi lesz?
0: Menőajánlatuk a Rádió Antriton. A Szász étteremben a mai napon paradicsomlevest ebédelhetünk, vagy kérhető hideg gyümölcsleves. Az elmenő cordon bleu burgonyapürével, a B-menü pedig lecsús sertéstokány tarhonyával. A Café Amaretto étterem mai kínálata, itt grízgaluska levest ebédelhetünk, vagy kérhető gyümölcsleves. A főételek közül pedig választható almás sajtos csirkemell, fél adag rizssel, fél adag burgonyával és salátával, vagy választható zsivány pecsenye, fokhagymás sült puliszkával és salátával, a címenű pedig grillezett csirkemell cézár salátával. A pizza ma mai kínálata, itt sült csirkerű levest ebédelhetünk, az A-menü leves plusz milánói sertésborda, a B-menü pedig leves plusz burgonyás zöldbab főzelék pörköltel.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Jöjjön most egy igazi nyári hangulatú sláger, ami több mint 2 évtizede képes mosolyt csalni az emberek arcára. Hogyha meghallják az első ütemeket, garantáltan beindul a ritmus érzék is. Érkezik már is Will Smith a következő dallal, mint a Rádió Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrét. Mindjárt elütjük a 11-et, úgyhogy érkeznek a hírek. Aztán természetesen folytatjuk a délelőttöt a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. A hőség egy kicsit már enyhült, felélegezhetünk, de azért ma is igazi nyári időre készülhetünk. Szekszárdon és környékén akár 28 fok is lehet, így ne feledkezzenek meg a megfelelő folyadékpótlásról. Szép napot kívánok mindenkinek!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab. Legyen tisztában a vérképével.
4: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
3: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: Fordulat történt a parlamenti házelnök és a miniszterelnök konfliktusában. Egy szóváltást követően megszúrta hozzátartozóit egy szerb férfi egy hódmezővásárhelyi pékségben. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Fordulat történt a parlamenti házelnök és a miniszterelnök konfliktusában. Forsthoffer Ágnes a hétfői ülésnapon megvonta a szót Magyar Pétertől, aki felszólalásában eltért a tárgytól, ezért nem mondhatta végig szövegét. A Tisza párton belüli konfliktust tovább mélyítette, hogy Magyar Péter egy későbbi megszólalásában is szóba hozta, hogy az elnök nem jól járt el, amikor megvonta a szót. Török Gábor politikai elemző nyílt színi tiszás összecsapásként írta le a történteket, aki szerint Magyar Pétert túlszereplése és stílusa sebezhetővé tette. Egy keddi parlamenti sajtótájékoztatón Mellétei Barna Márton, a Tisza párt frakció vezető helyettese azt mondta, hogy tiszteletben kell tartani a házelnök tekintélyét, ugyanakkor szerinte Magyar Péternek van igaza, mert a házszabály szerint a szó megvonása csak a képviselőkkel szemben alkalmazható, kormánytagokkal szemben nem. Csak nem 33 fokos volt a Balaton vize. A szakemberek Keszthelynél mérték a csúcsértéket. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet szakemberei a vízügy mérő platformjának adatai alapján ismertették, hogy a meleg réteg észrevehetően mélyebbre hatol a Balaton vízoszlopában, mint a múlt héten. A hétfő délután mért átlag felszíni hőmérséklet Keszthelyen 32,3, Szigligeten 32,1, Balatonszemesen 31,8 és Siófokon 31,7 fok volt. A pillanatnyi maximumok a vízoszlop felső 5 cm-es rétegében Keszthelynél volt a legmagasabb 32,9 fok. A kutatók hangsúlyozták, a közvetlen part közeli sávokban és a strandok bejáróinál a vízhőmérséklete ezeknél az értékeknél akár jóval magasabb is lehet a Balaton északi és déli oldalán is. Egy szóváltást követően megszúrta hozzátartozóit egy szerb férfi egy hódmezővásárhelyi pékségben. Egyikük életveszélyesen megsérült, közölte a Csongrád-Csanád vármegyei rendőrfőkapitányság. A 33 éves férfi a jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján vasárnap délután egy helyi pékségben bántalmazta hozzátartozóit, egy 29 éves szerb nőt és egy 26 éves szerb férfit. Egyikük az elsődleges orvosi adatok alapján életveszélyes sérülést szenvedett. A közelben szolgálatot teljesítő rendőrök haladéktalanul megkezdték az első segélynyújtást, amit a mentőszolgálat munkatársai átvettek. A férfit életveszélyt okozó testi sértés büntette miatt hallgatták ki gyanúsítottként, majd őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Már az idén nyáron megkezdheti a villamos energiaszállítást a szlovákiai Mohy atomerőmű új 4-es blokkja. A hatalmas beruházás megkapta az üzemeltetési engedélyt, és a szakemberek azonnal meg is kezdték a nukleáris üzemanyag betöltését a reaktorba. A 6,7 milliárd eurós projekt Európa egyik legnagyobb jelenlegi infrastrukturális beruházása. A Mohy 4-es blokk 471 megawattos teljesítményre lesz képes, amivel a hazai szükséglet mintegy 13%-át tudják fedezni.
2: Rádió Antrit időjárás.
5: A változó vastagságú felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakok is lehetnek, majd fokozatosan szakadozik, csökken a felhőzet. Az északi-északnyugati szél főképp a Dunántúlon és északkeleten lehet erős, akár viharos is. Záporok és zivatarok környezetében is megerősödhet, viharossá fokozódhat a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 26 és 31 fok között alakul.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: Elmúlt 11 óra, újra itt vagyunk a hírek után. Lassan közeledik az ebédidő, de addig is gondoskodunk róla, hogy jó zenékből és jó kedvből ne legyen hiány. Folytatjuk a csütörtök délelőttöt.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a munkai.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. A nyári melegben kevés jobb dolog van egy hideg görög dinnyénél, egy marék friss málnánál, vagy egy zamatos őszi baracknál. A szakemberek azonban arra figyelmeztetnek, a nyári gyümölcsök és zöldségek fogyasztás előtt néhány egyszerű szabályt érdemes betartani. A Nébih szerint a terményeket mindig közvetlenül fogyasztás előtt mossuk meg, mert így tovább frissek maradnak. A legtöbb zöldséget és gyümölcsöt elegendő alaposan leöblíteni folyó víz alatt, a salátát, a brokkolit vagy a karfiolt pedig érdemes előtte rövid időre beáztatni. A kemény héjú zöldségeket akár konyhai kefével is megtisztíthatjuk, a sérülékeny, bogyós gyümölcsöket viszont csak óvatosan öblítsük le, hogy ne sérüljenek. Júliusban már bőven válogathatunk itt Tolna megyében a hazai kajszibarack, őszibarack, málna és új krumpli kínálatából, a következő hetekben pedig érkezik a dinnye és a szilva is. A Nébih arra is felhívja a figyelmet, hogy augusztus végéig fokozott ellenőrzéseket tartanak a piacokon, városokon és fesztiválokon, vizsgálják a termékek származását és azt is, hogy megfelelően betartják-e a hűtési szabályokat. A cél egyszerű, a nyári finomságok ne csak finomak, hanem biztonságosak is legyenek.
1: Rádió Antrit. Ez a Rádió Antrit.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Különleges névadó ünnepség zajlott a Tolna vármegyei Ízményben, igaz ezúttal nem emberek, hanem minyonok kaptak nevet. A település két pontján korábban gumiabroncsokból készült, növényhajjal díszített figurák jelentek meg, amelyek hamar a falu kedvenceivé váltak. A helyiek a közösségi médiában szavazhattak arról, hogyan hívják az új lakókat, a voksolás pedig lezárult. A hat vidám figura végül a Cuki, Mázli, Bogyó, Huncut, Kalóz és Kópé neveket kapta. Hamarosan névtáblák is kerülnek melléjük, így a járókelők könnyen megismerhetik őket. Az örömteli történetet azonban egy kellemetlen eset is bárnyékolta, alig egy héttel a kihelyezés után ismeretlenek megrongálták több minyon szemét. Az alkotók és a település vezetése arra kérik a lakókat és az arra járókat, hogy vigyázzanak ezekre a közösségi összefogással, rengeteg önkéntes munkával elkészült díszekre. A színes figurák nem csak mosolyt csalnak az emberek arcára, hanem azt is megmutatják, mire képes egy összetartó közösség. Remélhetőleg mostantól Cuki, Mászli, Bogyó, Huncut, Kalóz és Kópi hosszú ideig őrizhetik Ízmény jó kedvét.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél! Plusz 3630 883 83 51.
4: Munkatársai kötelező üzemorvosi ellátását bízza az Ergonom Kft.-re. 3 évtizedes tapasztalatunk, szakmailag felkészült orvosaink és ápolóink, valamint az igényes környezet biztosíték arra, hogy kollégái a legjobb üzemorvosi ellátásban részesülnek. Munkatársainak egészségmegőrzése cégének biztonságos működését is jelenti. Bízza ránk, cége és munkatársai biztonságát. Ergonom, munkavédelmi szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20 388 27 30, www.ergonom.hu.
5: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában.
6: Már 4950 forinttól.
7: Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
0: Menőajánlatuk a Rádió Antriton. A Szelsz étteremben a mai napon paradicsomlevest ebédelhet, vagy kérhető hideg gyümölcsleves. Az elmenő cordon bleu burgonyapürével, a B-menü pedig lecsús sertéstokány tarhonyával. A Café Amaretto étterem mai kínálata, itt grízgaluska levest ebédelhetünk, vagy kérhető gyümölcsleves. A főételek közül pedig választható almás sajtos csirkemell, fél adag rizssel, fél adag burgonyával és salátával, vagy választható zsivány pecsenye fokhagymás sült puliszkával és salátával, a C-menü pedig grillezett csirkemell cézár salátával. A pizza a mai kínálata, itt sült csirkerű levest ebédelhetünk, az A-menü leves plusz milánói sertésborda, a B-menü pedig leves plusz burgonyás zöldbab főzelék pörköltel.
1: Ennyi volt a reklám!
0: A következő előadó napjaink egyik legnagyobb világsztárja, aki dalaival milliók szívéhez talál utat. Akár régi, akár új rajongók egy biztos, Taylor Swift zenéi mindig tartogatnak valami különlegeset. Következzen most a Shake It Off, itt a Rádió Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit, hamarosan dél, úgyhogy mindjárt érkeznek a térség legfontosabb híreim, utána pedig visszatérünk a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Bár már nem tombol a kánikula, a nyár azért ma is megmutatja magát. Szekszárdon és környékén 28 fok körüli csúcshőmérséklet várható a mai napon.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tarmobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a Tar kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Tarpakkal mindig olcsóbb. Tarrosnak lenni jó?
4: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szekszárdi Alma gyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szekszárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
5: Már megint egy hétfőkedd?
6: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfőkedd!
2: Ennyi volt a reklám! Minden, ami szexárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
7: Újra letartóztattak egy dílert. Szekszárdi sikerek az országos szenior úszóbajnokságon. Csütörtökön 30 fok alá csökken a hőmérséklet. Szekszárd legfontosabb hírei a Rádió Antritban. Üdvözlöm, Jannár Joli vagyok. Negyed hektáron búzatábla, valamint mintegy 1000 négyzetméternyi területen száraz füves vegetáció égett kedden délután Pakson, a 6231-es út 6. kilométerénél. A tűzeset ez a paksi és a szekszárdi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik 4 vízsugár és kéziszerszámok segítségével fékezték meg a lángokat. 2000 négyzetméternyi területen bokros fás vegetáció, valamint kisebb mennyiségű kommunális hulladék égett kedden délután Sárszentlőrincen, egy Táncsics utcai ingatlan mögött. A helyszínen tartózkodók kéziszerszámokkal megkezdték a tűzoltását. A paksi és a szekszárdi hivatásos tűzoltók 2 vízsugár és kéziszerszámok segítségével oltották el a lángokat. A száraz forró időjárás miatt jelenleg országos tűzgyújtási tilalom van érvényben. Ez azt jelenti, hogy az erdőkben és azok 200 méteres körzetében tilos tüzet gyújtani, még a kijelölt tűzrakóhelyeken is. A saját kertben történő grillezés vagy bográcsozás továbbra is megengedett, azonban a tüzet egyetlen percre sem szabad felügyelet nélkül hagyni. Tolna vármegyében idén eddig 93 alkalommal riasztották a tűzoltókat szabadtéri tüzekhez. A beavatkozások során közel 60 hektárnyi terület égett le, a káresetek felszámolásához pedig összesen 180 tűzoltógépjárműre volt szükség. Egy autó utasaként bukott le az a tolnai kábítószer kereskedő, akit korábbi ügyében a napokban ítéltek el. Tolnai járőrök állítottak meg egy kocsit június 22-én este a Bajcsi-Zsilinszky utcában. A jármű átvizsgálása során egy hengeres tégelyt találtak az utastérben, benne 0,36 g-nyi fehér droggyanús anyaggal. A sofőr elismerte, hogy kristály van a tartóban, de ő csak fuvaros némi anyagért cserébe. Az utas egy 37 éves helyi férfi beismerte, hogy az anyag az övé, egy ismeretlen férfitől kapta, de nem használta és nem is értékesített belőle. A nyomozók kutatást tartottak a férfiak lakhelyén, majd tanúkat hallgattak ki. Végül az információk birtokában gyanúsítottként hallgatták ki az utasként igazoltatott férfit. Korábban is indult eljárás vele szemben különböző bűncselekmények miatt, így ismerték a hatóságok. A bíróság a napokban hirdetett ítéletet egy 5 évvel ezelőtt lezárt bűnszervezetben kereskedéssel elkövetett új pszichoaktív anyaggal visszaélés büntette miatt indult ügyében, de egyéb eljárás is folyik ellene bírói szakban. A férfit sem a korábbi ítéletei, sem a jelenleg is folyamatban lévő ügyei nem tartották vissza attól, hogy továbbra is tiltott szerekkel kereskedjen. Kihallgatását követően őrizetbe vették és indítványozták letartóztatását, amelyet a bíróság elrendelt. A szekszárdi rendőrkapitányságon folytatják az eljárást. A Tudásközpontban rendezték meg hétfőn a kábítószerellenes világnap szekszárdi programsorozatát, ahol Kálóczi Andreát, a KEF szakmai vezetőjét kérdeztük a világnap jelentőségéről.
8: Nagyon fontos az üzenete a világnapnak, az, hogy figyeljünk oda, a kábítószer probléma az nem csupán társadalmi probléma, hanem egy betegség, amiből nagyon nehéz kijönni. Fontos, hogy a társadalmat érzékenyítsük, hiszen nagyon nagy az előítélet, és számunkra azt gondolom, hogy talán ez a legfontosabb üzenete azoknak, akik szert használnak, hogy nincsenek egyedül, figyelünk rájuk, és fölhívjuk a társadalom figyelmét is, hogy itt vannak ezek a betegek, akiken csak összefogással, akár családi, szociális, egészségügyi összefogással, de hogy összefogással lehet segíteni. A kipróbálás tekintetében azt gondolom, hogy általános iskola van, már aki általános iskolában is rendszeresen, úgymond rendszeresen visszatérően használ, de talán ez a ritkább, vagy nagyon kevés még azért. Akik úgymond kezelésre jelentkeznek, azok általában a 16-tól a 20-30, de hát vannak már idősebb junkik is, 40 éves junkik is, tehát hogy azért most már nem ott tartunk, hogy csak fiatalok küzdenek szerhasználati problémával, hanem azt mondom, az elmúlt 10-20 évben megjelentek, hiszen az a korosztály, aki amikor a kábítószerek úgymond volt egy drogboom, azóta mondjuk ez a 90-es évek, azóta már ugye mondjuk idősebb generáció, de most általános iskola, és azt mondom, hogy az, hogy a felső tagozatban valaki valamit kipróbált, az már nem biztos, hogy annyira újszerű, sajnos itt tartunk. Itt vannak az összes dizájnerek, itt vannak a nikotin összes formája, legális és illegális is. Én ide tenném a hangsúlyt ebbe az időszakba, de még előre alsóba, meg óvodáskorba pedig oda tenném, hogy a nemetmondás, a kortárs hatás, a szülőkkel való kapcsolat, a bizalom, tehát a prevenciónak ez lenne a fókusza. Tehát, hogyha így kérdeztek, akkor azt gondolom, hogy nem biztos, hogy a szerhasználat vagy a kipróbálás az, amikor gond van, hanem ott sokkal előbb kezdődnek a problémák.
7: Az eseményen a hazugság pszichológiai és kriminológiai aspektusairól is tartott előadást Doszpot Péter volt kiemelt gyilkossági főnyomozó, aki arról beszél, hogyan kapcsolódik össze a hazugság a világnappal.
9: A mi világunkban, a bűnügyek világában az egy alaphelyzet, hogy ott nekünk hazudnak, főleg az elkövetők. És akkor ebből született egy nagyon komoly előadás, ahol különböző ismérveket, és úgy megpróbáljuk megmutatni, hogy hogy néz ki ez a hazugság itt a mi kis világunkban, mint a magánembereknél, mint a bűnözőknél. És ez úgy jött hozzá, hogy nyilván minden egyes függőség a bűnügyben nagyon benne van. Lehet, hogy éppen egy függő nem fog bűncselekményt elkövetni, de hogy nagyon a határán tud mozogni bizonyos részeknél, meg bizonyos függőségi szinteknél, az egészen biztos. És ahhoz, hogy mondjuk, hogyha valaki függő lesz, és ezt nem akarja elmondani, az hazudnia kell folyamatosan. Nyilván meg akar felelni társadalmi elvárásoknak, lehet, hogy olyan pozícióban van, és akkor itt nagyon könnyen és nagyon szépen rá lehet fűzni arra, hogy mit mond a pszichológia a hazugságról. És én azt gondolom, hogy egy nagyon izgalmas és egy nagyon, nagyon előremutató előadás sikerült. Egyébként már vagy lassan 10 éve tartjuk ezeket, főleg úgy, hogy most a kábítószeres világ miatt, hogy beszéljünk ezekről a dolgokról. Ezen még mindig vitatkozni az én társammal, az előadó társammal, mert ez a hazugság szó nekem nagyon erős. Tehát az ember azt gondolja, hogy ez egy ilyen nagyon végletes, és ez egy nagyon sértő dolog. De hát azért itt beszélünk arról, hogy elhallgatás, vagy éppen nem tartom fontosnak, de a pszichológia ezt egy kalap alá veszi, és ugye ez kérdés, hogyha hazamegyek, akkor vajon el akarom-e mondani éppen a társamnak. Ugye ez a mi bajunk, igen, amikor valaki ilyen kóros hazudozó, és hogyha ezek mondjuk nem is gyilkosok, de a csalók, és ezek az intellektuális bűnözők, ezek sajnos így működnek. Tehát nem véletlenül tudnak minket átverni. Most azért, mert hiszékenyek vagyunk nyilván, de ha valaki profi hazudozó, akkor nehéz azért megtalálni azokat a pontokat.
7: Június utolsó hétvégén rendezték meg az 56. országos szeniorúszóbajnokságot a Dr. Regele Károly emlékverseny Gyulán. A Szekszárdi Sportközpont szeniorúszó szakosztályát ezúttal Klein Miklós képviselte, aki 3 versenyszámban állt rajtkőre. Klein hosszú éve kihagyását követően 2026 áprilisában tért vissza az uszodába, tudtuk meg a szerkesztőségünknek megküldött közleményből. A felkészülés Csóvári Gábor irányításával kezdte meg, és mindössze néhány hónap edzés után már az országos bajnokságon bizonyíthatott. A gyulai verseny nem csak a megmérettetésről szólt számára, hanem egy sikeres visszatérés első fontos állomása is volt. Eredményei 50 méter pillangón és 100 méter gyorson első helyezés, 50 méter gyorson pedig második helyezés. Az eredményekhez mi is gratulálunk. Csütörtökön a Dunántúlon egyre inkább felszakadozik a felhőzet, kisüt a nap, a Dunától keletre még gyakran erősen megnövekszik a gomoly felhőzet, és sokfelé várható zápor, több helyen jelentős mennyiségű csapadék is hullhat. Élénk északkeleten a Duna vonalában és a Dunántúlon sokfelé erős, utóbbi tájakon viharos lökések kísérhetik az északi északnyugati szelet. Mindenhol véget ér a forróság, hajnalban 15 és 22, délután 24 és 31 fok között alakul a hőmérséklet, Szekszárdon a hajnali 19 fokot követően napközben 27 fok várható.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Andrét, FM 101.
0: Elmúlt dél a hírek után ismét zenével folytatjuk. Jó étvágyat kívánunk azoknak, akik most ülnek az asztalhoz. Maradjanak velünk, mert már is forognak tovább a ma kedvencei és a tegnap slágerei.
2: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Hogyha a hétvégére még nincs családi programjuk, akkor Dombóvár remek úti cél lehet. Július 4-én ismét megrendezik a hagyományos pálnapi halünnepet és gyereknapot, ahol egész nap színes programokkal várják a látogatókat. Ez az esemény évről évre kiváló alkalom arra, hogy együtt töltsön időt a család. A gyerekeket játékok és vidám programok várják, a felnőttek pedig a halételek és a jó hangulat miatt is jól érezhetik magukat. Egy ilyen rendezvény mindig többről szól, mint a programokról, találkozhatunk ismerősökkel, beszélgethetünk, kikapcsolódhatunk, és élvezhetjük a nyár egyik legjobb közösségi eseményét. Hogyha tehát szeretnének egy tartalmas élményekkel teli szombatot, akkor érdemes ellátogatni Dombóvárra. A szervezők mindenkit szeretettel várnak.
1: Antrit.

0: Csomó kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Andrit. Hogyha a hét folyamán szeretnének egy kis kulturális kikapcsolódást, akkor ajánlom most egy kellemes programot itt Szekszárdon. Új kiállítás nyílt a belvárosi kávéházban, ahol ezúttal német Kata festőművész alkotásait láthatják az érdeklődők. A művész régóta rajong marokkóért, amelyet már 12 alkalommal is felkeresett. Nem véletlen, hogy a mostani tálat képeit is ez a különleges ország ihlette. A festményeken visszaköszönnek a színes utcák, a keleti hangulat, a piacok világa és azok az élmények, amelyeket az alkotó az utazásai során gyűjtött. A tálat még egy hónapig megtekinthető, így hogyha a belvárosba járnak, érdemes betérni egy kávéra és egy kis művészeti élményre.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Július 2-től 5-ig fényfesztivál az Árkádban is, ahol lenyűgöző fényekkel várjuk az érdeklődőket. Gyere el te is és fedezd fel a BPM spanyol kreatív stúdió által alkotott Vestige című 3D digitális fényalkotást, amely az átalakulás és a folytonos változás titkait tárja elénk. Árkád, fények, élmények.
4: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjeni Dunarok motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Vérzik, az Akela, Mudfield, ABCD, Mobilmánia és sok más zenekar. Lesz még Dunarok, Ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hey, hey, hey!
5: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Most egy örökzöld következik, amely generáció kedvence lett. Egy dal a barátságról, a szeretetről és arról, hogy mindig számíthatunk egymásra. Dőjenek hátra és idézzük fel együtt a 80-as évek egyik legszebb balladáját, a Cyndi Lauper és a Time After Time.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antri!

0: kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit, hamarosan 13 óra, úgyhogy itt az idő, hogy elköszönjek Önöktől, én már ennyi voltam. Mindjárt jönnek a hírek, aztán pedig a délután további részét már Vörös Leventével tölthetik el. Én szép napot, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom mindenkinek. Az elmúlt órákban Géczi Adriánt hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tarmobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a Tart kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Tarpakkal mindig olcsóbb. Tarrosnak lenni jó?
4: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrit.
5: 4-ből 3 magyar támogatja a Tisza kormányt. Mától kizárólag mobiltelefonon lehet fizetni a parkolásért Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Példátlan és egyben felemelő, hogy igazi nemzeti egység alakult ki, és már 4-ből 3 magyar támogatja a Tisza kormány működő és emberséges Magyarországért végzett munkáját. Kommentált a magyar Péter miniszterelnök szerdán a HVG számára készített medián felmérést, amely szerint a biztos pártválasztók körében 73%-os a Tisza támogatottsága, míg a fideszi 21%. Bejegyzésében a miniszterelnök azt írta, a példátlan támogatottság megmutatja, hogy a magyarok szinte egy emberként állnak ki a tiszt tűzművelet mellett, és elsőpörő arányban támogatják az Orbáni gazdasági és politikai maffia elleni küzdelmet. A mostani számok megerősítik, hogy a magyarok még a fideszesek jelentős része is támogatják a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal felállítását és az alaptörvény 17. módosítását, közölte Magyar Péter. Mától kizárólag mobiltelefon használatával lehet Budapesten fizetni a parkolásért. Ezt meg lehet tenni alkalmazáson keresztül, SMS-sel vagy éppen hanghívással. A budapesti utcákról több mint 3000 parkolóautomata tűnik el. A fővárosi közgyűlés 2024. november 27-i ülésén döntött a parkolóautomaták kivezetéséről a parkolási rendelet módosításával. A rendelkezés 2006. július 1-én lépett hatályba. A főpolgármesteri hivatal tájékoztatása szerint mintegy 3300 parkolóautomatát szerelnek le a szolgáltatók. A változástól a főváros a parkolás üzemeltetés költségeinek jelentős csökkenését várja. 10 a Balaton déli partján található strandon lesznek jelen a Magyar Vöröskereszt önkéntesei júliustól, közölte a szervezet. A közlemény szerint a több száz önkéntes a kagyló okozta vágásoktól kezdve a súlyos sérülések ellátásáig számos helyzetben nyújt segítséget. Szükség esetén stabilizálják a sérült állapotát, megkezdik az újraélesztést és értesítik a mentőszolgálatot. A balatoni elsősegélynyújtó szolgálat július 1-e és augusztus 20-a között lesz jelen a tó déli partján 7 település, 10 strandján. Tették hozzá. A program működéséhez bárki hozzájárulhat. A 1359-es adományvonal hívásával, vagy az adomány szó SMS-ben történő elküldésével 500 forinttal támogatható a program. Online adományozásra a www.vöröskereszt.hu oldalon van lehetőség, írták. A magas feszültség okozta életveszélyes égési sérülések megelőzésére hívja fel a figyelmet a Betesda Gyermekkórház. Az intézmény közlése szerint már 3 fiatal került fél éven belül a kórház égéssebészeti központjába ilyen sérülésekkel. A Betesda szakemberei arra kérik a szülőket, a gyáni szünetben különösen figyeljenek gyermekeikre és beszéljenek velük a magas feszültség veszélyeiről, mert ezek a balesetek minden esetben megelőzhetők. Szerdai közleményükben azt írták, az idei 3 eset különösen aggasztó, hiszen mindössze fél év alatt történt. Az elmúlt 5 évben összesen 11 magas feszültség okozta égési sérült fiatalt kezeltek a Betesda gyermekkórházban. Közülük 10 vasúti szerelvény tetejére másztak fel, egy gyermek pedig villanyoszlopra. Valamennyien 11 és 17 év közötti fiúk voltak.
2: Rádió Antrit időjárás.
5: A változó vastagságú felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakok is lehetnek, majd fokozatosan szakadozik, csökken a felhőzet. Az északi északnyugati szél főképp a Dunántúlon és északkeleten lehet erős, akár viharos is. Záporok és zivatarok környezetében is megerősödhet, viharossá fokozódhat a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 26 és 31 fok között alakul.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 105.
6: Már túl is vagyunk a 13 órán, szól az Antrit a ma kedvenceivel, meg a tegnap slágereivel a stúdióban Vörös Levente, egészen este 6-ig maradok, kezdésként pedig hozom is a legnagyobbakat, Liam Payne és Rita Ora közösét, ez a For You!
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a

és a Talking Body, egy dal a 2010-es évekből, szinte mintha tegnap lett volna. Nagyon a nosztalgiából, nosztalgiától azért még messze van, ezért játsszuk folyamatosan, változatosan a ma kedvenceit, meg a tegnap slágereit, amik között keresünk is elhagyott dolgokat, most például éppen egy kulcscsomót, amit Szekszárdon a Garai téren hagyhattak el pár napja, és van rajta egy kötélből készült csomó, ez az ismertetőjelem. Ha megtalálta és önnél van, vagy esetleg leadta már valahol, akkor a 74-es körzet 444-444-es számon csöröghet, esetleg SMS Viber üzenet formájában a 30-as 944-en üzenhet nekünk, és akkor megpróbáljuk összekötni a tulajdonosával, ha esetleg tényleg megtaláltam. Közben pedig játszom a legnagyobbakat, például Lara Fabian dalát, ez már az I Will Love Again.

0: Ecuadorba látogatunk Szessel, 1997-ben nosztalgiáztunk a ma kedvencein, meg a tegnap slágereik között itt az Antriton. 13 óra 35-öt írunk, július 2-án csütörtökön már az Ottókat köszöntöm, hisz ők ünneplik a névnapjukat. Az Ottó a német Otto névből származik, az OT kezdetű germán eredetű nevek beceneve, a jelentése birtok, vagyon. De vannak születésnaposaink is, jó sokan egyébként. Móricz Zsigmond, magyar újságíró, író, szerkesztő, a 20. századi realista prózairodalom legismertebb alakja például, vagy éppenséggel Hoffi Géza, a Kossuth Díjas magyar humorista, a valaha volt legnagyobb véleményem szerint, és biztosan sokan vannak még ezzel így. De ma született Jakab György, a Nauton Familia egykori énekese, Pataki Attila, Kossuth Díjas magyar rockzenész, az Edda művek, illetve utána az Edda énekese, Friedrichus Sándor, József Pulitzer emlékdíjas magyar újságíró, tévémoderátor, Lindsay Lohan, amerikai énekesnő, és Margot Robbie, Lindsay Lohan színésznő, és Margot Robbie ausztrál színésznő. Aztán történtek azért dolgok is, nem olyan sok. 1844-ben például először mutatták be az Erkel Ferenc által megzenésített himnuszt, aztán 1900-ban ugrunk az évfordulóhoz, századfordulóhoz egészen pontosan, amikor is a Ferdinand von Zeppelin által tervezett LZ-1 jelzésű léghajó elindult az első próba útjára. 1924-ben megalakult a Nemzetközi Sport Újságíró Szövetség, végül pedig 1953-ból hozom az utolsó eseményt, amikor Nagy Imre váltotta fel Rákosi Mátyást a minisztertanács élén. Úgyhogy ez minden, amire megemlékezünk. A születésnaposoknak, névnaposoknak sok boldogságot kívánunk még egyszer, közben pedig hozom a legnagyobbakat. Két világsztár, Justin Timberlake-et például, és a Rock Your Bodies. Elő viszont még Taylor Swift is énekel. The Fate of Ophelia, ezzel várom.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám! Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Csúcs technológia a Spiritben.
4: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
3: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon, az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
5: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjenét Dunarok motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Vérzik, az Akela, Mudfield, ABCD, Mobilmania és sok más zenekar. Lesz még Dunarok ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hey, hey, hey!
3: Győztes ajánlatok a CBA-ban. Szurkolj kedvenc csapatodnak a legjobb nasolnivalókkal. Paprikás Chio Oven Chips 379, nagy zacskós Chio Chipsek 679 forint, aranyfálcán sör 224 forint per darab, 5 plusz 1-es ajándékpakban, Hell Chai Latte jeges kávé csak 149 forint, Moments narancsos álomostja mindössze 99 forint. Készülj fel a meccsre a CBA-val. Ajánlatunk július 2-ától 5-ig érvényes.
1: Ennyi volt a reklám!
0: A folytatásban korunk egyik legnagyobb hatású énekese következik, akinek óriási tábora van, ők a Swiftik és mindenhova elkíséri kedvencüket, legutóbbi turnéja is ezt mutatja, ugyanis a történelem legjövedelmezőbb jelet, ő Taylor Swift, és a The Fate of Ophelia, itt az Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió

0: A Metallicával nosztalgiáztunk, Nothing Else Matters, ez volt itt az Antriton, a ma kedvenceid, a meg a tegnap slágereik között 13 óra utolsó perceiben, ez pedig azt jelenti, hogy gyorsan informálódunk a hírekből, aztán hozom majd a legfontosabb útinfókat is, hogyha esetleg autóban ül, vagy hamarosan autóba pattanna, akkor tudja, hogy mire érdemes számítani a környéken. Addig pedig fotózunk egyet, illetve majd csak utána egy sírőn egyik legfrissebb felvételével. Ez lesz tőlem a kamera a hírek után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szexárdi Alma gyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szexárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
4: Munkatársai kötelező üzemorvosi ellátását bízza az Ergonom Kft-re. 3 évtizedes tapasztalatunk, szakmailag felkészült orvosaink és ápolóink, valamint az igényes környezet biztosíték arra, hogy kollégái a legjobb üzemorvosi ellátásban részesülnek. Munkatársainak egészségmegőrzése cégének biztonságos működését is jelenti. Bízza ránk, cége és munkatársai biztonságát. Ergonom, munkavédelmi szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20 388 27 30, www.ergonom.hu.
5: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
6: A távfűtésben kamatoztatnák az atomerőmű hőjét. Feloldják a felhasználói letiltásokat a kormány Facebook oldalán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A paksi atomerőmű hőjének a fővárosi távfűtési rendszerbe juttatása lehetőségéről készült döntés előkészítő tanulmány, amelynek kidolgozásáról megbízási szerződést kötött a Budapest távhűrendszerét a főtáv divíziója keretében üzemeltető budapesti közművek, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel, közölte a Budapesti Közművek. A tájékoztatás szerint a budapesti közművek finanszírozásában megvalósuló vizsgálat során a BME és a BKM szakemberei közösen elemzik azt, hogy a paksi atomerőmű és a budapesti közművek távfűtési hálózata között milyen műszaki megoldással lehet távhővezetéket lefektetni, és ezen az atomerőmű hulladékhőjét távfűtési céllal Budapestre eljuttatni. A vizsgálat lezárulása idén a negyedik negyedévben várható. A kormányzati kommunikáció munkatársai a következő hetekben feloldják a felhasználói letiltásokat a Magyarország kormánya Facebook oldalon, olvasható a kormány közösségi oldalán. A videóhoz, amelyben látszik, hogy a tiltott felhasználók listáját végig görgetik, azt írták, 13 perc. Ennyi ideig tart végig görgetni a Magyarország kormánya Facebook oldaláról az előző kormányzat által letiltott felhasználók listáját. Ez csak nem 10 000 elhallgattatott magyar embert jelent, közölték. Jelezték, a kormányzati kommunikáció munkatársai a következő hetekben feloldják ezeket a letiltásokat. Olyan országot építünk, ahol mindenki szabadon elmondhatja a véleményét, amíg azzal nem sért másokat, fogalmaztak. Szakmai javaslatcsomagot fogalmazott meg az UNICEF Magyarország a Gyermekjogi Civil Koalíció szakpolitikai javaslatainak részeként. A gyermekek és fiatalok mentális egészségének fejlesztése érdekében történik mindez. Az ajánlatcsomagban olyan javaslatokat fogalmaznak meg, amelyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a gyermekek mentális egészsége és a megelőzés nagyobb figyelmet kapjon, valamint minden gyermek számára elérhetőbbé váljon a korai segítségnyújtás és a megfelelő támogatás. Ugyanis, mint írják, a nemzetközi statisztikák szerint a 10-19 éves korosztályban minden hetedik fiatal valamilyen diagnosztizálható mentális zavarral él. Európában pedig az öngyilkosság a második leggyakoribb halálok ebben a korcsoportban. Milliárdos kárt okozó bűnszervezetet számoltak fel Békés vármegyében. A gyanúsítottak évekig nagy mennyiségben szállítottak el termeléshez szükséges vegyi anyagokat jogosulatlanul egy üzemtelepeiről, közölte a Békés vármegyei rendőrfőkapitányság szerdán. Az aprólékos információgyűjtés és a szállítmányok lekövetése után 2005. április 9-én és 10-én összehangolt akciósorozat keretében Pest és Békés vármegyében 5 embert fogtak el. Közöttük volt, aki a szállítást szervezte, végezte, és olyan is, aki az üzemből segített kijuttatni az anyagokat. A nyomozás adatai szerint a gyanúsítottak 2017-től kezdődően több mint 250 alkalommal mintegy 1 milliárd 50 millió forint értékű vegyi anyagot szállítottak el jogosulatlanul az üzemtelep helyéről. A vegyszereket Budapesten tárolták, majd tovább értékesítették.
2: Rádió Antrit időjárás.
6: A változó vastagságú felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakok is lehetnek, majd fokozatosan szakadozik, csökken a felhőzet. Az északi északnyugati szél főképp a Dunántúlon és északkeleten lehet erős, akár viharos is. Záporok és zivatarok környezetében is megerősödhet, viharossá fokozódhat a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 26 és 31 fok között alakul.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit közlekedés.
0: 14 óra után 4 perccel meghoztam a legfontosabb közlekedési infokat. Szétnézzünk egy kicsit a környéken, hogy mi a helyzet az utak tekintetében. Az M6-os autópályán továbbra is munkálkodnak, aszfaltozás miatt egy forgalmi sávot lezárták a Budapest felé tartó oldalon. Ez a 163-as, illetve a 167-es kilométerek között zajlik, és a Bátaszék vonalától egy kicsit délre van. Óvatosan arra megy, már az elmúlt napokban haladtak visszafele is, ment szembe az útirányjal, úgyhogy tényleg nagyon-nagyon óvatosan figyeljen a terelésekre. Aztán kicsit feljebb hézag és repedés kiöntés zajlik a 160-as és 161-es kilométerek között. Itt az országhatár felé tartó oldalt érinti a sáv lezárása, leállósáv, valamint egy forgalmi sáv lezárásával egyébként. Ez is még az M6-os autópálya. Aztán nézzünk rá a közutakra. Van mondjuk például munkálat, burkolat tisztítása egészen a tolnai felle, autópálya fellehajtótól a szekszárdi északi körforgalomig, illetve az északi körforgalomtól Bonyhád felé a megye határig kaszálnak, ez még szintén a 6-os főút Kakasdon keresztül tart, ugyebár. Aztán van még munkálat például az 5603-as Bonyhád-Bátaszék összekötőn, híd és áteresz javítás karbantartás van érvényben, illetve Alsó-Nánán is egyéb útkarbantartási munkálatok miatt lezártak egy útpályát, a fél útpályát pontosabban. Az M9-es autóúton kaszálás zajlik, ez már a Duna túloldalán van, közel a körforgalomhoz, az 51-es főúton pedig, ha arra haladna, akkor mindenképpen figyeljen, mert délre is és északra is kaszálnak, úgyhogy félpályás lezárással találkozhat emiatt többfele is. A városra tekintve azt látom, hogy annyira nem olyan vészes a forgalom, mint amilyen szokott lenni. Az Újvárosi templom előtt, illetve a központ és a kórházi kápolna között látok pirosat, illetve a Szent István téren is eléggé sokan vannak. Ezen kívül nagyjából járhatónak tűnik a város. Rendőrökből viszont többet is bejelentettek nekünk. Például az 56-os főúton a bátai behajtónál áll kint a trafi, de az M6-oson is kint vannak az érintett munkálatoknál a 167-es kilométer környékén, és Kakasdon is az M6-os úton mérnek, valamint, ha jól látom, akkor Fadnál, és kint vannak a rendőrök az 512-es úton is, Dunaszentgyörgyöt követően a Tomori Pál híd felé vezető úton, úgyhogy bármerre is jár, közlekedjen óvatosan, körültekintően, meg persze türelemmel, ha pedig valami szokatlan tapasztal, csörögjön nekünk a 74-es körzet 444-444-es számon, vagy írhat SMS és Viber üzenetet a 30-as 944-44-re. Jó utat kívánunk!
2: Rádió Antrit FM 101.
0: Miután kiközlekedtük magunkat, szólhatnak tovább a legnagyobbak itt az Antriton. Én Vörös Levente vagyok, és csak úgy, mint a rendőrök, én is kamerázok egy kicsit. Illetve nem én, hanem Ed Sheeran. Ez tőlem a kamera.
2: Rádió Antrit.

0: Lose It All. Egy népes társaság, Naughty Boy, Beyoncé és Aero Benjamin énekelt itt az Antriton a ma kedvencein, meg a tegnap slágerei között. Ez volt a Run-In 14:31-kor, amikor meghoztam a legfrissebb időjárás jelentésünket, illetve frissítünk egy kicsit az időjáráson, mert hogy 29 fokot írnak a hőmérők, egy kicsit kipukkadt ez a hőkupola, amit felettünk volt az elmúlt napokban, és talán most nincs annyira tikkasztó meleg, de azért arra kell készülni, hogy tényleg nem a hideg köszöntött be, tehát szeretnék mindenkit megnyugtatni, egyszerűen csak nincs olyan hű de nagy kánikula. 29 fok tehát, néha felhős az idő, néha pedig kisüt a nap, erre érdemes készülni odakint, és lengeruhát esernyővel ajánl az időkép, mert hogy írtak itt esőt, ami végül nem nagyon érkezett meg, legalábbis én nem tapasztaltam, és a következő időszakban sem fog, tehát 16-17 órakor újra kisüt a nap, és onnantól kezdve esőre sem érdemes számítani, mint ahogy például tegnap éjszaka lehetett, és ez is hozott egy kis lehűlés legalább. Holnap hasonló időre számíthatunk, 30 fok lesz a maximum majd, és az éjszaka folyamán is 18 fokig hűl a levegő, tehát bemegyünk 20 alá, ez is egy kicsi felfrissülést hoz majd a holnap folyamán. Egyébként a pollen terhelésünk továbbra is maradt viszonylag magas értéken, legalábbis a gombák tekintetében extrém magas, a pázsitfűfélék és a csalánfélék pedig közepesen vannak jelen a levegőben. Ha valamilyen tüneteket tapasztal magán, akkor mindenképpen forduljon orvosához. Orvos meteorológiai szempontból egy kis hidegfront hatás, ami itt a mai nap érzékelhető, a frontérzékenyek legfőképpen, akik ezt tapasztalhatják. Fejfájás, migrén, görcsös panaszok, ezek mind-mind előfordulhatnak, a hőség mérséklődik, de a füllettség az megmarad, tehát ez a csalóka, hogy nincs akkor a hőség, csak füllett a levegő. Ez elsősorban az idősebbek, a szív- és érrendszeri betegséggel küzdők, valamint a egyéb panaszokkal rendelkező szervezetét terheli meg. Keringési panaszok, vérnyomás ingadozás, ilyenek mind-mind előfordulhatnak, és nő az infarktus, valamint a stroke esélye is. Az UV-sugárzás ennek ellenére magas tartományba esik, úgyhogy ha kimegy a friss levegőre, akkor mindenképpen egy sapka, egy kalap, az bőven elfér, fényvédő krém is talán még felkerülhet a bőrre, mert hogy ilyenkor bőrünk védelme kiemelten fontos, ahogy az is, hogy erősítsük immunrendszerünket, például friss gyümölcsök, zöldségek fogyasztásával, illetve a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelével, ami lehetőleg víz legyen, ezt már én teszem hozzám. Közben pedig azt is hozzáteszem, hogy ha már víz, akkor legyünk jók, legyünk, igyunk eleget, a bikini is ezt kéri, legyek jó, ez szól mindjárt.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Július 2-től 5-ig fényfesztivál az Árkádban is, ahol lenyűgöző fényekkel várjuk az érdeklődőket. Gyere te is és fedezd fel a BPM spanyol kreatív stúdió által alkotott Vestige című 3D digitális fényalkotást, amely az átalakulás és a folytonos változás titkait tárja elénk. Árkád, fények, élmények!
4: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7:30-tól 16 óráig. Szombatonként 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zár szaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
5: Győztes ajánlatok a CBA-ban. Szurkolj kedvenc csapatodnak a legjobb nasolnivalókkal. Paprikás Chio Oven Chips 379, nagy zacskós Chio Chipsek 679 forint, aranyfálcán sör 224 forint per darab, 5 plusz 1-es ajándékpakban, Hell Chai Latte jeges kávé csak 149 forint, Moments narancsos álomostja mindössze 99 forint. Készülj fel a meccsre a CBA-val. Ajánlatunk július 2-től 5-ig érvényes.
1: Ennyi volt a reklám!
0: A Bikini együttessel megyünk tovább, akik a rendszerváltás előtt kritikus dalaikkal lettek felkapottak, majd a 90-es évek elején úgy döntöttek, hogy már nem éri megzenélni, de 5 évvel később újra összeálltak, és megint szólnak az óriási slágerek, olyanok, mint most a Legyek Jó, itt az Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

Rádió Andrét. FM 101. Miért hallgatna Budapesti Rádiót? Ha van szexárdi is. Ez a Rádió Andrét. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A The Shapeshifters meg a Lodassi megszólt itt az Antritón a 14 óra utolsó perceiben. Hamarosan érkeznek a régió és a térség legfontosabb hírei. Joli szállítja ezeket. Aztán természetesen az utolsó ilyen általános munkaórában is belecsapunk majd a lecsóba. Martin Solveig érkezik majd és beköszön hozzánk. Ez lesz a Hello a hírek után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Na figyelj! Az előző készlet? Elvitték! Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól! Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.000.
4: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
5: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tar mobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a Tar kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Tarpakkal mindig olcsóbb. Tarrosnak lenni jó?
2: Ennyi volt a reklám. Minden, ami szexárd, minden, ami tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
6: Együttműködés a Pécsi Tudományegyetem és a kórház között, forgalomkorlátozás a Bocskai utcában, kellemes nyári időnk lesz pénteken. Jó napot kívánok, Janner Joli vagyok. 2026. július 2-án csütörtökön 15 órakor következnek a Rádió Antrit regionális hírei. A napokban egy 69 éves csengeri férfi Budapest felé tartott, amikor Bátaszék térségében az alagutaknál zajló útkarbantartás miatt kihelyezett terelésnél a kötelező haladási iránytjelző táblát figyelmen kívül hagyta és behajtott a terelésbe autójával. Ezután kilométereken keresztül a forgalommal szembe haladt. Az autópálya rendőröknek Szekszárd térségében sikerült megállítaniuk a járművet, amikor a sofőr már ismét a megfelelő irányban közlekedett. A veszélyes manőverről videófelvétel is készült. A férfi elismerte, hogy figyelmen kívül hagyta a kötelező haladás iránytjelző táblát, emiatt 78.000 forint közigazgatási bírságot, valamint 4 közlekedési előéleti pontot kapott. Azt azonban nem ismerte el, hogy szabálytalanul a forgalommal szemben közlekedett. Azt mondta, a terelési jelzése nem volt egyértelmű, ezért kezdetben nem is értette, hogyan került a menetirányjal szembe. Az ügyben a rendőrök szabálysértési feljelentést tettek a 69 éves sofőr ellen, és kezdeményezték a vezetésre való alkalmasságának felülvizsgálatát is. Kérjük a közlekedőket, hogy útlezárások és terelések esetén minden esetben fokozott figyelemmel kövessék a jelzőtáblákat és a forgalom irányítási jelzéseit. A forgalommal szembeni közlekedés néhány másodperc alatt is súlyos, akár halálos balesethez vezethet. A szekszárdi területi vérellátó központ a Tamási rendőrkapitányság épületébe szervezett kiszállásos véradást június 29-én, a főkapitányság részére 2012-ben a Magyar Vöröskereszt országos vezetősége véradó barát munkahely kitüntető címet adományozott. Az együttműködésük azóta is folyamatos, évente több alkalommal szerveznek véradásokat a vármegye rendőrei részére. A Tamási rendőrkapitányság kollégái idén második alkalommal nyújtották karjukat, a jelenlegi véradáson a nagy hőség ellenére 15-en adtak vért, hogy segíthessenek másokon. Ünnepélyes keretek között írt alá képzési, kutatási, együttműködési megállapodást Szekszárdon professzor dr. Szécsi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem kultúratudományi pedagógus képző és vidékfejlesztési karának dékánja, és Kis Zoltán, a Tolnavármegyei Balassa János Kórház főigazgatója, a 225 év gyógyítása jövő kutatásai című klinikai kutatási fórumon június 29-én. A megállapodás célja a betegség megelőzés ügyének előmozdítása, a társadalmi prevenciós edukáció fejlesztése, az egyetemi tudományos kutatásokban történő együttműködés, az egyetemi felsőoktatás elméleti és gyakorlati ismeretanyagainak szélesítése, továbbá az új egészségtudományi kutatási eredmények szélesebb körű megismertetése. A klinikai kutatási fórumon a KPVK képviseletében részt vett professzor dr. Nagy Janka Teodóra, tanszékvezető egyetemi tanár is, aki a két intézmény kapcsolatáról és lehetséges új kutatási kooperációkról tartott előadást. Mint azt a honlapunkon is olvashatták, életének 88. évében elhunyt dr. Sólyom Boldog, Szekszárd megyei jóváros közjóért kitüntetettje, nyugalmazott főügyész helyettes, a szekszárdi női kosárlabda meghatározó alakja, a szekszárdi Rotary Klub alapító tagja, a város kiemelkedő közéleti személyisége. Dr. Sólyom Boldog több mint 4 évtizeden át segítette az igazságszolgáltatást, meghatározó szerepet választ Szekszárd közösségi és sportéletében is. A szekszárdi női kosárlabda egyik megteremtőjeként, a KSC alapítójaként és örökös tiszteletbeli elnökeként maradandó örökséget hagyott maga után. Elkötelezett tagja és egykori elnöke volt a szekszárdi Rotary Klubnak, valamint meghatározó alakja a Szekszárd Váregen baráti társaságnak is. Sokat tett a testvérvárosi kapcsolatok kiépítéséért és ápolásáért, közösségépítő munkája generációk számára jelentett példát. Munkásságát számos rangos díjjal ismerték el, köztük 2007-ben Szekszárd megyei jóváros közjóért kitüntető díjával, 2026-ban pedig a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége életműdíjával. Szekszárd egy kivételes tudású, szolgálatkész és elhivatott polgárát veszítette el. A holokauszt 82. évfordulója alkalmából a szekszárdi izraelite hitközség megemlékezést tart vasárnap, amelynek részleteiről Meleg Balázs elnök helyettest kérdeztük.
7: 2026. július 5-én 10 óra 30 perckor kezdődik a szekszárdi holokauszt megemlékezés a Művészetek Házában, ami a Volt Zsinagóga. A rendezvénynek az eseménye először is Berninger Attila polgármester úr fog mondani egy nyitóbeszédet, utána a Ücsök zenekar fog előadni egy előadást, illetve az esemény végén el fogjuk helyezni a Művészetek Háza előtt található a holokauszt emlékünk, a koszorúkat, illetve a megemlékezéshez a köveket. Maga a rendezvény, a holokauszt megemlékezés arról szól, hogy 1944-ben ugye Szekszárdról és itt Szolna megyében zsidókat ugye deportálták Auschwitzba, és onnan pedig kihelyezték őket a többi haláltáborba. Maga holokauszt megemlékezés azért a legfontosabb, mivel a II. Világháborúban 1944. júliusában deportálták Szolna megyéből is a zsidókat, és rájuk emlékezünk, az ő emlékükre, illetve azért nagyon fontos a megemlékezés, hogy ez a tragédia soha többet ne történhessen meg.
6: Forgalomkorlátozása a Bocskai utcában útjavítás kezdődik pénteken. Szekszárd a város hivatalos oldalán tájékoztatja a lakosságot, hogy a tartós hőség következtében a Bocskai utca 91 szám régi számozás szerint 39 előtt az útburkolat felpúposodott. A helyreállítás július 3-án pénteken kezdődik. A munkavégzés idejére a Bocskai utca, Betlen utca és Mérei utca közötti szakaszán az átmenő forgalom szünetel, a helyszínen Zsák utca jelzőtáblák segítik majd a közlekedést. Mivel a helyreállítás során beton útburkolat készül, annak kötési ideje miatt a forgalomkorlátozás várhatóan 14 napig lesz érvényben. Ezért kérik a közlekedőket, hogy a lezárás idején lehetőség szerint válasszanak más útvonalat, és fokozott figyelemmel közlekedjenek a környéken. Köszönik a lakosság türelmét és megértését. Július 1-én szerdán első alkalommal került megrendezésre a csak csajoknak szóló közösségépítő országúti bringázás, hogy hogyan sikerült, arról Steigné dr. Szabó Barbara szervező beszél.
8: A Szekszárdi Kerékpáros Sportegyesület körülbelül 2 hónapja hozta létre a közösségépítő országúti bringázás programját, amire minden szerda este várják a kerékpározni vágyókat. Július 1-től pedig már lehetőség van csak csajoknak is kerékpározni. Július 1-én került megrendezésre az első lányos közösségépítő országúti bringázás. 35 kilométert tekertünk a lányokkal. Az eseménynek a különlegessége, hogy igazi profi bringásoktól kapunk tanácsot, hogy hogyan kell a váltott vezetést például gyakorolni, vagy hogyan kell szélárnyékban kerékpározni, vagy hogy külön figyelmet fordítsunk a lábfordulatnak a növelésére, és tulajdonképpen a lányokkal az első bringázásnál már ezt a váltott vezetést gyakoroltuk is, hiszen ez újdonság azoknak, akik egyedül szoktak tekerni. Igazából mindenki nagyon élvezte a tekerést, reméljük, hogy hétről hétre minden szerdán egyre több lány fog csatlakozni igazából az eseményhez.
6: Pénteken egy újabb hidegfront hatására sokfelé marad a szeles idő, az északnyugati északi szelet élénk, erős, a Dunántúlon viharos lökések kísérhetik. A napos időszakokat felhő átvonulások zavarhatják meg, amelyekből elszórtan eső, zápor előfordulhat. Kellemes nyári időben lesz részünk 26-32 fokos maximumokkal. Szekszárdon és a Vételt körzetben a hajnali 17 fokot követően napközben maximum 30 fok várható.
2: Ezek voltak a Rádió Antrit regionális hírei.
4: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: Jolinak köszönjük a híreket, 15 óra után járunk a stúdióban. Vörös Levente, a Ma kedvencei, meg a tegnap slágerei pedig már bekészítve, de jó, hogy együtt rádiózunk. Martin Solveig köszön be elsőként az óránkban, ezt tőlem a Hello!
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a Ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a

Mindenki azt akarja, az Animal Cannibals-el szórakoztunk itt az Antriton 15 óra 21-kor, valaki pedig szeretné megtalálni a kulcsát, amit elvesztett Szekszárdon pár napja a Garai téren. Ha esetleg megtalált egy több kulcsból álló kulcscsomót, amin egy kötélből készült csomó is van, akkor várjuk a hívását a 74-es körzet 444-444-es számon, vagy üzenetét SMS Viber üzenet formájában a 30-as 944-44-en. Ha pedig leadta már valahol, de tud a hollétéről, akkor is mindenképpen jelezze nekünk, és igyekszünk összekötni a tulajdonossal. Köszönjük szépen, ha segít, én pedig már játszom is tovább a legnagyobbakat a folytatásban. Érkezik egy fiúbanda, ami talán a világ legsikeresebbjének is mondható. A Backstreet Boys énekel, ez már az Everybody, a 101-en.

Stay, hey, hey, hey! My Smith és a Stay, ez volt itt az Antriton 15.32-kor a ma kedvenceim, meg a tegnap slágerei között. Igazán feldobta a délutánunkat, konkrétan lehet azt mondani rá, hogy ez igen csak szuper nota egy szuper embertől, egy Supermantől, ha így is fogalmazhatok. Egyébként pedig azért mondom ezt, mert hogy Supermannek megjelent nemrég a női változata, legalábbis a mozivásznon, Supergirl néven. Ezt egyébként már mától lehet nézni itt Szexárdon az Agora moziban 17 órásig kezdett el. Ez egy amerikai szinkronizált akciófilm, a DC-től természetesen, csak úgy, mint a Superman. 19.30-kor pedig a meghívás lesz látható. Ez is egy szinkronizált amerikai vígjáték. És akkor ehhez csatlakozik majd holnap, tehát péntektől kiegészülve a kicsiknek, illetve családosoknak a 15 órási idősávban a Minionok és Szörnyek. Ez egy szinkronizált amerikai animációs film, és ez is a Gru 4 után a Minionok világnak az egyik legújabb alkotása. Úgyhogy ezeket lehet megtekinteni itt Szexárdon az Agora moziban, tehát ma 17 órától egész hétvégén, illetve még jövő héten kedden szerdán a Supergirl, illetve 19.30-tól a meghívás, és egyébként pedig a Minionok és a Szörnyek a hétvégén, jövő hétvégén, és még a július 16-ai hétvégén is, 16-17-18-án is megtekinthető lesz. Egyébként ezen a hétvégén 15 órától erre érdemes figyelni. Egyéb részletek a szexárdagora.hu oldalon találhatok, miközben mi már zakatolunk is tovább a dalok tengerén. Kygo és a DNC közös a szól mindjárt, ez lesz tőlük a Dancing Feet.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szexárdi Alma gyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szexárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
3: Már megint egy hétfő kedd.
4: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős, hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfő kedd!
2: Győztes ajánlatok a CBA-ban. Szurkolj kedvenc csapatodnak a legjobb nasolnivalókkal. Paprikás Chio Oven Chips 379, nagy zacskós Chio Chipsek 679 forint, aranyfálcán sör 224 forint per darab, 5 plusz 1-es ajándékpakban, Hell Chai Latte jeges kávé csak 149 forint, Moments narancsos álomostja mindössze 99 forint. Készülj fel a meccsre a CBA-val. Ajánlatunk július 2-ától 5-ig érvényes.
0: Ennyi volt a reklám!
5: Szuper dolog jönnek a folytatásban is, kicsit új lendületbe kerülünk a hétvége felé közeledve, és úgyhogy amit ígérhetek, a változatosság és a szórakozás, ami kísér minket a délutánban. Most Kygo és a DNC közöse szól, ez a Dancing Feet, itt az Antriton.
0: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

Kygo és Justin Jesso közös a Stargazing szárja a 15 órát itt az Antriton, meg persze a hagyományos munkaidőt is, úgyhogy ha autóba pattan, akkor hamarosan hozom a legfontosabb, legfrissebb útinfokat, és természetesen a hírek után jövök vissza a legjobb dalokkal is. Tét megreindít majd, ez lesz a Tit for That!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
4: Haló! Hónap mennénk a bigyúval, ott mindig...

0: Gázunk, ha esik, segítsen már!
1: Ön miben segíthetek?
0: Hát szívvédő kéne nekünk.
1: Milyen típusú az autó?
0: Autó? Miféle autó? Mink a lovas kocsival vagyunk, kérem!
2: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüvegkereskedés, azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
3: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
0: Haló, és a lóval mi lesz?
4: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjenét Dunarok motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Vérzik, az Akela, Mudfield, ABCD, Mobilmania és sok más zenekar. Lesz még Dunarok ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hey, hey, hey!
5: Ennyi volt a reklám! Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: Június 21-e óta több mint 1300 ember vesztette életét az Európában tomboló hőség miatt. 6 emberrel végzett egy lövöldöző Németország északi részén a Hamburgtól nyugatra található Stádéban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az Egészségügyi Világszervezet elnöke bejelentette, hogy június 21-e óta több mint 1300 ember vesztette életét az Európában tomboló hőség miatt. Arra ösztönzik az európai országokat, hogy készítsenek és alkalmazzanak hőséggel kapcsolatos egészségügyi cselekvési terveket az egészség éghajlatváltozás elleni védelmét célzó tágabb program részeként. A BBC szerint vasárnap Németországban harmadik egymást követő nap volt a legmelegebb. Az ország keleti részén 41,7 Celsius fokot mértek az előzetes adatok szerint. Mindeközben Csehországban 2 nap alatt másodszor dőlt meg a hőmérsékleti rekord. A Prágától északra fekvő Doksányban 41,1 Celsius fokot mértek, Lengyelországban pedig minden idők legújabb hőmérsékleti rekordja 40,5 Celsius fok volt. A Richter Gedeon NRT csoportos létszámcsökkentést jelent be, amely meghaladja 30 napra vetítve a 30 főt. A Richter tájékoztatása szerint a tervezett létszámcsökkentés a gyógyszergyártási, azon belül is meghatározó módon a hatóanyaggyártási területeket érinti. Hozzátették, hogy a hatóanyaggyártási tevékenység versenyképességének fenntartása az EU országokban működő gyógyszeripari vállalatok, köztük a Richter számára is komoly kihívást jelent. Mint írták, a társaság a magyarországi termelés és gyártás versenyképességének hosszú távú biztosítása és fenntartása érdekében hatékonyságnövelő projekteket indít, amelyek elsődleges célja a gyártási folyamatok költséghatékonyságának növelése. Vácon nem merik kivinni a gyerekeket egyes játszóterekre, mert a hajléktalanok és a nehéz körülmények között élők lepték el azokat, akik minden esetben óriási szeméthalmokat hagynak maguk mögött. Erről írt internetes fórumán a polgármester. Matkovics Ilona szerint tarthatatlanná vált Vác köztisztasági és biztonsági állapota. Többek között a Széchenyi utca, a Mély garázs, a Posta park és a vasútállomás, továbbá a dohányboltok környezetében már rendőri segítségre van szükség a rendfenntartáshoz. Részletezte, hogy Vác többféle támogatást ad a rendőrségnek, cserébe elvárják, hogy tartsanak fenn biztonságos állapotot, méghozzá haladéktalanul. 6 emberrel végzett egy lövöldöző Németország északi részén a Hamburgtól nyugatra található Stádéban, egy gyermekvédelmi intézményben hétfőn, közölte a rendőrség. A tájékoztatás szerint 5 felnőtt, 4 nő és egy férfi a helyszínen életét vesztette. Egy 6. áldozat, akinek életkoráról egyelőre nincsenek információk, a kórházban halt bele sérüléseibe. A hatóságok kiterjedt családi tragédiáról tettek említést. Az AFP francia hírügynökségnek nyilatkozva egy szóvivő elmondta, hogy a történtek nem utalnak nőgyilkosságra vagy politikai indíttatásra.
5: Rádió Andrét időjárás.
6: A változó vastagságú felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakok is lehetnek, majd fokozatosan szakadozik, csökken a felhőzet. Az északi északnyugati szél főképp a Dunántúlon és északkeleten lehet erős, akár viharos is. Záporok és zivatarok környezetében is megerősödhet, viharossá fokozódhat a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 26 és 31 fok között alakul.
5: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Rádió Andrét közlekedés.
3: 16 óra múlt 4 perccel elit vagyunk az Antritónak, közlekedési infóknak egészen pontosan a középpontban, úgyhogy nézzük is, hogy mi a helyzet az utakon. Van egy állandó terelésünk, munkálat, aszfaltozás az M6-os autópályán, 163-as, illetve 167-es kilométer közötti szakaszt érinti a dolog. Egy forgalmi sávot lezártak, óvatosan a terelésnél, nem lehet elégszer kihangsúlyozni, és ha teheti, akkor ne menjen a szembeirányú sávba át, már amikor ugye nem lehet. Egyébként ezen kívül még útkarbantartási munkálatok vannak Várdomba, Alsónáma összekötő útján, ez félpályás lezárást eredményez, mindenhonnan máshonnan viszont elvonultak már a közutasok. Gyorsan ráközelítünk Szekszárdra is, ahol azt látom, hogy az újvárosi templom előtt kezd megélénkülni a forgalom, illetve a kórházi kápolnánál is, ott a kereszteződésben a Bezerédi utca aljánál, ezen kívül pedig az elkerülőn a volántelepi lámpák fogják a forgalmat, ahogy azt szokták. Ilyenkor megszaporodnak a gyalogosok az autóbuszállomás és a vasútállomás közötti szakaszon, úgyhogy arra is óvatosan haladjon, ha éppenséggel arra veszi az útját. Egyébként pedig rendőrökről is kaptunk bejelentéseket, például az 56-os főúton a Bátai behajtónál, illetve az M9-es autóúton a Bogyiszlói lefelhajtónál is kint vannak a rendőrök, csak úgy, ahogy Majost elhagyva Szászfár fele is. Úgyhogy bármerre is jár, közlekedjen óvatosan, körültekintően, meg persze türelemmel, ha pedig valami szokatlan tapasztal, akkor csörögjön nekünk a 74-es körzet 444-444-es számon, vagy SMS Viber üzenet formájában is megoszthatja a 30-as 944-44-en. Jó utat kívánunk!
5: Rádió Antrit FM 101.
3: Most már mindent tudunk az utakról, tudjunk hát mindent a dalokról is itt az Antriton, én Vörös Levente vagyok, a ma kedvencét meg a tegnap slágerét pedig már bekészítettem a munkaórák utáni 60 percünkbe is. Tate McRae-n itt, ez a Tit for Tat.
5: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatos

0: Andrét.
1: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, nem magyarázd a lényeg.

Abba Max és a Szólmája egy igazi mai kedvenc pörgött itt az Antritón, ahol már a munkaórákat letudva kicsit visszafelé kacsingatunk a tegnap slágereihez. Anastasia énekel, ez már az I'm Not Alone.

Udvártalak, a Back to Black énekelt itt az Andriton 16.33-kor. Július 2-án csütörtökön járunk, ez pedig azt is jelenti, hogy holnaptól érdemes figyelni a Bocskai utcában, mert hogy útjavítás kezdődik majd, tehát a lakosságot arról tájékoztat a Szekszárváros hivatalos oldalán, hogy a Bocskai utca 91 szám, a régi számozás szerint a 39 előtti útburkolat felpúposodott, a helyreállítás pedig holnap kezdődik, a munkavégzés idejére a Bocskai utca, Betlen utca és a Mérei utca közötti szakaszán az átmenő forgalom szünetel, a helyszínen pedig Zsák utca jelzőtáblás segítik majd a közlekedést, és mivel a helyreállítás során a beton útburkolat készül, annak kötési ideje miatt a forgalom korlátozás várhatóan 14 napig lesz érvényben arrafele. Úgyhogy arra kérik a közlekedőket, hogy a lezárás idején lehetőség szerint válasszanak más útvonalat, és fokozott figyelemmel közlekedjenek a környéken, köszönik a lakosság türelmét és megértését. Tehát ha arra jár Bocskai utca, akkor mindenképpen számoljon ezzel, ha pedig egyébként autózik, akkor számoljon egy kis benzinár, illetve üzemanyagár növekedéssel, mert hogy 3-3 forinttal drágulnak holnaptól az üzemanyagára, aki jelen pillanatban még 588 és 593 forint per liter az átlagár a 95-ös benzin, valamint a gázolaj esetében, de ez majd nőhet akár holnaptól, a nagykereskedelmi árak legalábbis 3-3 forinttal fognak majd emelkedni. Egyébként a Brent olaj hordója tegnaphoz képest csökkent, most már 72 dollár alatt 71,5 dolláron jegyzik, illetve a dollár is lejjebb ment, 309 forintért adnak egy zöld hasút középárfolyamon. Valószínű ezt majd a piac is le fogja követni, de hát én még mindig nem vagyok jós, csak éppenséggel a dalokról tudom, hogy mik fognak következni. Például Harry Styles és a Late Night Talking, ez is szól majd mindjárt, ne menjen sehova.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Július 2-től 5-ig fényfesztivál az Árkádban is, ahol lenyűgöző fényekkel várjuk az érdeklődőket. Gyere te is és fedezd fel a BPM spanyol kreatív stúdió által alkotott Vestige című 3D digitális fényalkotást, amely az átalakulás és a folytonos változás titkait tárja elénk. Árkád. Fények. Élmények.
3: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tar mobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét,

0: Rákosnak lenni jó?
1: Csúcs technológia a Spiritben.
2: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
1: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
0: Ennyi volt a reklám!
3: A most következő srác 2010-ben besétált a Brit X-Faktorban, ahol bár kiesett, visszahívták és milyen jól tették. A One Direction-nél megalapozta szóló karrierét, feloszlások után pedig ő lett a legfelkapottabb közülük. Jön Harry Styles és a Late Night Talking, itt az Antriton.
0: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

Budapesti Rádiót. Ha van szexárdi is, ez a Rádió Andrét. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Számolták vissza a napokat, a Sam Freeze és Andrea Britton közöse. Ez volt a Counting Down the Days, a ma kedvenceina meg a tegnap slágerei között itt az Antriton. Mi pedig már inkább a perceket számoljuk vissza, mert hogy a 17 órához közeledünk, és az utolsó 60 közös percünkre fordulunk hamarosan. Méghozzá Zeddel, Mara Morrissal és Grayel, ez lesz majd a The Middle a hírek után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Július 2-től 5-ig fényfesztivál az Árkádban is, ahol lenyűgöző fényekkel várjuk az érdeklődőket. Gyere el te is és fedezd fel a BPM spanyol kreatív stúdió által alkotott Vestige című 3D digitális fényalkotást, amely az átalakulás és a folytonos változás titkait tárja elénk. Árkád. Fények. Élmények.
4: Győztes ajánlatok a CBA-ban. Szurkolj kedvenc csapatodnak a legjobb nasolnivalókkal. Paprikás Chio Oven Chips 379, nagy zacskós Chio Chipsek 679 forint, aranyfácán sör 224 forint per darab, 5 plusz 1-es ajándékpakban, Hell Chai Latte jeges kávé csak 149 forint, Moments narancsos álomostja mindössze 99 forint. Készülj fel a meccsre a CBA-val. Ajánlatunk július 2-től

0: 5-ig érvényes. Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szexárdi almagyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szexárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
1: Ennyi volt a reklám! Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: 4-ből 3 magyar támogatja a Tisza kormányt. Mától kizárólag mobiltelefonon lehet fizetni a parkolásért Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Példátlan és egyben felemelő, hogy igazi nemzeti egység alakult ki, és már 4-ből 3 magyar támogatja a Tisza kormány működő és emberséges Magyarországért végzett munkáját. Kommentált a Magyar Péter miniszterelnök szerdán a HVG számára készített Median felmérést, amely szerint a biztos pártválasztó körében 73%-os a Tisza támogatottsága, míg a fideszi 21%. Bejegyzésében a miniszterelnök azt írta, a példátlan támogatottság megmutatja, hogy a magyarok szinte egy emberként állnak ki a tiszti tűzművelet mellett, és elsőpörő arányban támogatják az Orbáni gazdasági és politikai maffia elleni küzdelmet. A mostani számok megerősítik, hogy a magyarok még a fideszesek jelentős része is támogatják a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal felállítását és az alaptörvény 17. módosítását, közölte Magyar Péter. Mától kizárólag mobiltelefon használatával lehet Budapesten fizetni a parkolásért. Ezt meg lehet tenni alkalmazáson keresztül, SMS-sel vagy éppen hanghívással. A budapesti utcákról több mint 3000 parkolóautomata tűnik el. A fővárosi közgyűlés 2024. november 27-i ülésén döntött a parkolóautomaták kivezetéséről a parkolási rendelet módosításával. A rendelkezés 2006. július 1-én lépett hatályba. A főpolgármesteri hivatal tájékoztatása szerint mintegy 3300 parkolóautomatát szerelnek le a szolgáltatók. A változástól a főváros a parkolás üzemeltetés költségeinek jelentős csökkenését várja. 10 a Balaton déli partján található strandon lesznek jelen a Magyar Vöröskereszt önkéntesei júliustól, közölte a szervezet. A közlemény szerint a több száz önkéntes a kagyló okozta vágásoktól kezdve a súlyos sérülések ellátásáig számos helyzetben nyújt segítséget. Szükség esetén stabilizálják a sérült állapotát, megkezdik az újraélesztést és értesítik a mentőszolgálatot. A balatoni első segélynyújtó szolgálat július 1-e és augusztus 20-a között lesz jelen a tó déli partján 7 település, 10 strandján. Tették hozzá. A program működéséhez bárki hozzájárulhat. A 1359-es adományvonal hívásával, vagy az adomány szó SMS-ben történő elküldésével 500 forinttal támogatható a program. Online adományozásra a www.vöröskereszt.hu oldalon van lehetőség, írták. A magas feszültség okozta életveszélyes égési sérülések megelőzésére hívja fel a figyelmet a Betesda Gyermekkórház. Az intézmény közlése szerint már 3 fiatal került fél éven belül a kórház égéssebészeti központjába ilyen sérülésekkel. A Betesda szakemberei arra kérik a szülőket, a gyáni szünetben különösen figyeljenek gyermekeikre és beszéljenek velük a magas feszültség veszélyeiről, mert ezek a balesetek minden esetben megelőzhetők. Szerdai közleményükben azt írták, az idei 3 eset különösen aggasztó, hiszen mindössze fél év alatt történt. Az elmúlt 5 évben összesen 11 magas feszültség okozta égési sérült fiatalt kezeltek a Betesda gyermekkórházban. Közülük 10 vasúti szerelvény tetejére másztak fel, egy gyermek pedig villanyoszlopra. Valamennyien 11 és 17 év közötti fiúk voltak.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Pénteken sok napsütés várható, majd északnyugat felől egy szakadozott felhősáv vonul át az országon, amelyből elszórtan zápor, nagyobb eséllyel északkeleten zivatar is előfordulhat. Az északias szelet több helyen erős, néhol viharos lökések kísérhetik. A hajnali 12-20 fokról délutánra 27-32 fok közé melegszik fel a levegő.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét, FM 101.
4: Már a 17 órán is átléptünk, szól az Andrét a ma kedvenceivel, meg a tegnap slágereivel. Az utolsó közös 60 percünket kezdjük meg, én Vörös Levente vagyok. Tök jó, hogy együtt rádiózunk. Zed, Mara, Morris és Gray csatlakozik hozzánk. Ezt tőlük a Demidó.
3: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság egész nap. Rádió Andrét.

0: szeretnék én lenni a
1: Csókirály. 17 óra 28-kor a Csókirály a Hungáriától. Itt az Antriton a ma kedvenceinek, meg a tegnap slágereik között. Július 2-án csütörtökön járunk, én pedig hangsúlyoznám továbbra is, hogy jelenleg az ország egész területén tűzgyújtási tilalom van érvényben. Ugye ez a jelentős nappali felmelegedés és a csapadék hiány miatt van tulajdonképpen. Most ugyan volt vihar, de az elmúlt 10 napban, június 20-a óta több mint 10.128.000 négyzetméternyi terület égett le az országban, és 300 szabadtéri tűzhöz vonultak a tűzoltók, ezt az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság Facebook oldalán írja. Elképesztő számokról van szó, úgyhogy nagyon fontos, a tüzek megelőzésében kiemelt szerepe van a lakosság felelős magatartásának, az erdőtüzek többségét ugyanis igazából továbbra is emberi figyelmetlenség okozza. Tehát mivel az egész Magyarország egész területén kiszáradt a biomassa az erdőkben és az erdőkkel szomszédos területeken is egyaránt, a magas középhőmérséklet, illetve a csapadékos időjárás miatt ezek tovább emelhetik a szabadtéri tüzek kockázatát, úgyhogy tűzgyújtási tilalom van érvényben, tilos tehát tüzet gyújtani az erdőterületeken, a fásításokban és ezek 200 méteres körzetében a külterületi ingatlanokon, valamint tilos a parlag és gazégetés, illetve a tűzrakóhelyek, a vasút és közúti menti fásítások környékén sem lehet tüzet gyújtani, tehát a tűzrakóhelyen sem lehet. A jogi szabályozás pedig ugye arra vonatkozik, hogy ne is szemeteljünk, tehát csikkeket se dobjunk el, mert általában ilyenből pillanatok alatt be tud gyulladni egy kiszáradtabb terület, vagy akár nagyobb kiszáradt fűréteg, bármi igazából. Ha pedig otthon grillez, akkor az szabad ugyan, de mindig figyeljen a tűzre, és legyen a közelben oltásra megfelelő anyag. Úgyhogy ezeket mind-mind figyelembe kell venni, érdemes tájékozódni a Nébih oldalán például arról, hogy hol van tűzgyűjtési tilalom, most éppenséggel az egész országban, de jó ezzel mindig képben lenni. Meg persze a dalokkal is, hogy jönnek a folytatásban a legnagyobbak, Chaperone és a Good Luck Babe, ez is

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Munkatársai kötelező üzemorvosi ellátását bízza az Ergonom Kft-re. 3 évtizedes tapasztalatunk, szakmailag felkészült orvosaink és ápolóink, valamint az igényes környezet biztosíték arra, hogy kollégái a legjobb üzemorvosi ellátásban részesülnek. Munkatársainak egészségmegőrzése cégének biztonságos működését is jelenti. Bízza ránk, cége és munkatársai biztonságát. Ergonom, munkavédelmi szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
2: Már megint egy hétfő kedd.
3: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hét indító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfő kedd!
4: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
0: Ennyi volt a reklám.
5: A 2025-ös Grammy Gála egyik nagy kedvence Chappell Roan érkezik, aki mint bomba robbant be. El is hozta a legjobb új előadónak járó címet, de egyébként a 6 jelölésében következő dala is szerepelt. Ez most a Good Luck Babe, itt az Antriton.
0: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: Lost Frequencies és Zandolin közösen zárja az utolsó közös óránkat itt az Antriton. Ez volt a Crazy, a ma kedvencei meg a tegnap slágerei között. Letelt hát a mai közös 5 óránk is, ez pedig azt jelenti, hogy én búcsúzni kényszerülök, de ne feledjem, holnap reggel már Dáviddal rádiózhat, és aztán érkezik Vali is, hogy a napi ötöst faggassák. 8-tól majd az ön véleményére lesznek kíváncsiak, úgyhogy megosztatja velük a 74-es körzet 444-444-es számon 8 és 9 óra között. Én pedig, ahogy ma is, a hét utolsó napján 13 órakor érkezem majd a mikrofon elé. Addig pedig kívánok további jó szórakozást és szép estét a folytatásban. Vörös Levente búcsúzik, a viszonthallásra.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjeni Dunarok motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Vérzik, az Akela, Matfield, ABCD, Mobilmania és sok más zenekar. Lesz még Dunarok, Ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hey, hey, hey!
4: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szexárdi Alma gyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szexárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
5: Haló! Haló!
6: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
5: Haló! Hónap mennénk a bigyúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
6: Ön miben segíthetek?
5: Hát szévédő kéne nekünk.
6: Milyen típusú az autó?
5: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
7: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk! Sárvíz autóüvegkereskedés azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak, Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
0: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
5: Haló! És a lóval mi lesz?
2: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
8: A távfűtésben kamatoztatnák az atomerőmű hőjét. Feloldják a felhasználói letiltásokat a kormány Facebook oldalán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Paksi

0: atomerőmű hőjének a fővárosi távfűtési rendszerbe eljuttatása lehetőségéről készült döntés előkészítő tanulmány, amelynek kidolgozásáról megbízási szerződést kötött a Budapest távfűrendszerét a főtávdivíziója keretében üzemeltető budapesti közművek, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel, közölte a Budapesti Közművek. A tájékoztatás szerint a Budapesti Közművek finanszírozásában megvalósuló vizsgálat során a BME és a BKM szakemberei közösen elemzik azt, hogy a paksi atomerőmű és a Budapesti Közművek távfűtési hálózata között milyen műszaki megoldással lehet távhővezetéket lefektetni, és ezen az atomerőmű hulladékhőjét távfűtési céllal Budapestre eljuttatni. A vizsgálat lezárulása idén a negyedik negyedévben várható. A kormányzati kommunikáció munkatársai a következő hetekben feloldják a felhasználói letiltásokat a Magyarország kormánya Facebook oldalon, olvasható a kormány közösségi oldalán. A videóhoz, amelyben látszik, hogy a tiltott felhasználók listáját végig görgetik, azt írták, 13 perc. Ennyi ideig tart végig görgetni a Magyarország kormánya Facebook oldaláról az előző kormányzat által letiltott felhasználók listáját. Ez csak nem 10 000 elhallgattatott magyar embert jelent, közölték. Jelezték, a kormányzati kommunikáció munkatársai a következő hetekben feloldják ezeket a letiltásokat. Olyan országot építünk, ahol mindenki szabadon elmondhatja a véleményét, amíg azzal nem sért másokat, fogalmaztak. Szakmai javaslatcsomagot fogalmazott meg az UNICEF Magyarország a Gyermekjogi Civil Koalíció szakpolitikai javaslatainak részeként. A gyermekek és fiatalok mentális egészségének fejlesztése érdekében történik mindez. Az ajánlatcsomagban olyan javaslatokat fogalmaznak meg, amelyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a gyermekek mentális egészsége és a megelőzés nagyobb figyelmet kapjon, valamint minden gyermek számára elérhetőbbé váljon a korai segítségnyújtás és a megfelelő támogatás. Ugyanis, mint írják, a nemzetközi statisztikák szerint a 10-19 éves korosztályban minden hetedik fiatal valamilyen diagnosztizálható mentális zavarral él. Európában pedig az öngyilkosság a második leggyakoribb halálok ebben a korcsoportban. Milliárdos kárt okozó bűnszervezetet számoltak fel Békés vármegyében. A gyanúsítottak évekig nagy mennyiségben szállítottak el termeléshez szükséges vegyi anyagokat jogosulatlanul egy üzemtelep helyéről, közölte a Békés vármegyei rendőrfőkapitányság szerdán. Az aprólékos információgyűjtés és a szállítmányok lekövetése után 2005. április 9-én és 10-én összehangolt akciósorozat keretében Pest és Békés vármegyében 5 embert fogtak el. Közöttük volt, aki a szállítás szervezte, végezte, és olyan is, aki az üzemből segített kijuttatni az anyagokat. A nyomozás adatai szerint a gyanúsítottak 2017-től kezdődően több mint 250 alkalommal, mint egy 1 milliárd 50 millió forint értékű vegyi anyagot szállítottak el jogosulatlanul az üzemtelep helyéről. A vegyszereket Budapesten tárolták, majd tovább értékesítették.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Pénteken sok napsütés várható, majd északnyugat felől egy szakadozott felhősáv vonul át az országon, amelyből elszórtan zápor, nagyobb eséllyel északkeleten zivatar is előfordulhat. Az északias szelet több helyen erős, néhol viharos lökések kísérhetik. A hajnali 12-20 fokról délutánra 27-32 fok közé melegszik fel a levegő.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 101.
2: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a zene.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Mi a Tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tar mobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet,

0: orvosnak lenni jó?
1: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó alapszolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó alap magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sogokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogó alap, legyen tisztában a vérképével.
2: Győztes ajánlatok a CBA-ban. Szurkolj kedvenc csapatodnak a legjobb nasolnivalókkal. Paprikás Chio Oven Chips 379, nagy zacskós Chio Chipsek 679 forint, aranyfácán sör 224 forint per darab, 5 plusz 1-es ajándékpakban, Hell Chai Latte jeges kávé csak 149 forint, Moments narancsos álomostja mindössze 99 forint. Készülj fel a meccsre a CBA-val. Ajánlatunk július 2-től 5-ig érvényes.
3: Ennyi volt a reklám.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Július 2-től 5-ig fényfesztivál az Árkádban is, ahol lenyűgöző fényekkel várjuk az érdeklődőket. Gyere el te is és fedezd fel a BPM spanyol kreatív stúdió által alkotott Vestige című 3D digitális fényalkotást, amely az átalakulás és a folytonos változás titkait tárja elénk. Árkád. Fények. Élmények.
3: Na figyelj! Az előző készlet? Elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
4: Munkatársai kötelező üzemorvosi ellátását bízza az Ergonom Kft.-re. 3 évtizedes tapasztalatunk, szakmailag felkészült orvosaink és ápolóink, valamint az igényes környezet biztosíték arra, hogy kollégái a legjobb üzemorvosi ellátásban részesülnek. Munkatársainak egészségmegőrzése cégének biztonságos működését is jelenti. Bízza ránk, cége és munkatársai biztonságát. Ergonom, munkavédelmi szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20-388-27-30. www.ergonom.hu.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: Fordulat történt a parlamenti házelnök és a miniszterelnök konfliktusában. Egy szóváltást követően megszúrta hozzátartozóit egy szerb férfi egy hódmezővásárhelyi végségben. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Fordulat történt a parlamenti házelnök és a miniszterelnök konfliktusában. Forst Hopfer Ágnes a hétfői ülésnapon megvonta a szót Magyar Pétertől, aki felszólalásában eltért a tárgytól, ezért nem mondhatta végig szövegét. A Tisza párton belüli konfliktust tovább mélyítette, hogy Magyar Péter egy későbbi megszólalásában is szóba hozta, hogy az elnök nem jól járt el, amikor megvonta a szót. Török Gábor politikai elemző nyílt színi tiszás összecsapásként írta le a történteket, aki szerint Magyar Pétert túlszereplése és stílusa sebezhetővé tette. Egy keddi parlamenti sajtótájékoztatón Mellétei Barna Márton, a Tisza párt frakció vezető helyettese azt mondta, hogy tiszteletben kell tartani a házelnök tekintélyét, ugyanakkor szerinte Magyar Péternek van igaza, mert a házszabály szerint a szó megvonása csak a képviselőkkel szemben alkalmazható, kormánytagokkal szemben nem. Csak nem 33 fokos volt a Balaton vize. A szakemberek Keszthelynél mérték a csúcsértéket. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet szakemberei a vízügy mérő platformjának adatai alapján ismertették, hogy a meleg réteg észrevehetően mélyebbre hatol a Balaton vízoszlopában, mint a múlt héten. A hétfő délután mért átlag felszíni hőmérséklet Keszthelyen 32,3, Szigligeten 32,1, Balatonszemesen 31,8 és Siófokon 31,7 fok volt. A pillanatnyi maximumok a vízoszlop felső 5 cm-es rétegében, Keszthelynél volt a legmagasabb,

0: 2,9 fok. A kutatók hangsúlyozták, a közvetlen part közeli sávokban és a strandok bejáróinál a vízhőmérséklete ezeknél az értékeknél akár jóval magasabb is lehet a Balaton északi és déli oldalán is. Egy szóváltást követően megszúrta hozzátartozóit egy szerb férfi egy hódmezővásárhelyi pékségben. Egyikük életveszélyesen megsérült, közölte a Csongrád-Csanád vármegyei rendőrfőkapitányság. A 33 éves férfi a jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján vasárnap délután egy helyi pékségben bántalmazta hozzátartozóit. Egy 29 éves szerb nőt és egy 26 éves szerb férfit. Egyikük az elsődleges orvosi adatok alapján életveszélyes sérülést szenvedett. A közelben szolgálatot teljesítő rendőrök haladéktalanul megkezdték az első segélynyújtást, amit a mentőszolgálat munkatársai átvettek. A férfit életveszélyt okozó testi sértés büntette miatt hallgatták ki gyanúsítottként, majd őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Már az idén nyáron megkezdheti a villamos energiaszállítást a szlovákiai Mohy atomerőmű új 4-es blokkja. A hatalmas beruházás megkapta az üzemeltetési engedélyt, és a szakemberek azonnal meg is kezdték a nukleáris üzemanyag betöltését a reaktorba. A 6,7 milliárd eurós projekt Európa egyik legnagyobb jelenlegi infrastrukturális beruházása. A Mohy 4-es blokk 471 megawattos teljesítményre lesz képes, amivel a hazai szükséglet mintegy 13%-át tudják fedezni.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Pénteken sok napsütés várható, majd északnyugat felől egy szakadozott felhősáv vonul át az országon, amelyből elszórtan zápor, nagyobb eséllyel északkeleten zivatar is előfordulhat. Az északias szelet több helyen erős, néhol viharos lökések kísérhetik. A hajnali 12-20 fokról délutánra 27-32 fok közé melegszik fel a levegő.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 101.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Csúcs technológia Spiritben.
3: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
2: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon. A tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban. Mert nekünk fontos az ön egészsége.
4: Már megint egy hétfőkedd?
5: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfőkedd!
6: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjeni Dunarok motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Vérzik, az Akela, Mudfield, ABCD, Mobilmánia és sok más zenekar. Lesz még Dunarok, Ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hey, hey, hey!
0: Ennyi volt a reklám! Egy helyen a ma kedvencei és a tegnap slágerei!
1: Szekszárdon! Ez csak a Rádió Antritól lehetséges!

0: egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szexárdi alma gyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szexárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
1: Ennyi volt a reklám!
2: Június 21-e óta több mint 1300 ember vesztette életét az Európában tomboló hőség miatt. 6 emberrel végzett egy lövöldöző Németország északi részén a Hamburgtól nyugatra található Stádéban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az egészségügyi világ

cselekvési terveket, az egészség éghajlatváltozás elleni védelmét célzó tágabb program részeként. A BBC szerint vasárnap Németország a harmadik egymást követő nap volt a legmelegebb. Az ország keleti részén 41,7 Celsius fokot mértek az előzetes adatok szerint. Mindeközben Csehországban két nap alatt másodszor tűnt meg a hőmérsékleti rekord. A Prágától északra fekvő Dobsányban

0: köztük a Richter számára is komoly kihívást jelent. Mint írták, a társaság a magyarországi termelés és gyártás versenyképességének hosszú távú biztosítása és fenntartása érdekében hatékonyságnövelő projekteket indít, amelyek elsődleges célja a gyártási folyamatok költséghatékonyságának növelése. Vácon nem meri kivinni a gyerekeket egyes játszóterekre, mert a hajléktalanok és a nehéz körülmények között élők lepték el azokat, akik minden esetben óriási szeméthalmokat hagynak maguk mögött. Erről írt internetes fórumán a polgármester. Matkovics Ilona szerint tarthatatlanná vált Vác köztisztasági és biztonsági állapota. Többek között a Széchenyi utca, a Mélygarázs, a postapark és a vasútállomás, továbbá a dohányboltok környezetében már rendőri segítségre van szükség a rendfenntartáshoz. Részletezte, hogy Vác többféle támogatást ad a rendőrségnek, cserébe elvárják, hogy tartsanak fenn biztonságos állapotot, méghozzá haladéktalanul. 6 emberrel végzett egy lövöldöző németországi északi részén a Hamburgtól nyugatra található Stadéban, egy gyermekvédelmi intézményben hétfőn, közölte a rendőrség. A tájékoztatás szerint 5 felnőtt, 4 nő és egy férfi a helyszínen életét vesztette. Egy 6. áldozat, akinek életkoráról egyelőre nincsenek információk, a kórházban halt bele sérüléseibe. A hatóságok kiterjedt családi tragédiáról tettek említést. Az AFP francia hírügynökségnek nyilatkozva egy szóvivő elmondta, hogy a történtek nem utalnak nőgyilkosságra vagy politikai indíttatásra.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Pénteken sok napsütés várható, majd északnyugat felől egy szakadozott felhősáv vonul át az országon, amelyből elszórtan zápor, nagyobb eséllyel északkeleten zivatar is előfordulhat. Az északias szelet több helyen erős, néhol viharos lökések kísérhetik. A hajnali 12-20 fokról délutánra 27-32 fok közé melegszik fel a levegő.
1: Rádió Antrit FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

Ilyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: 4-ből 3 magyar támogatja a Tisza kormányt. Mától kizárólag mobiltelefonon lehet fizetni a parkolásért Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Példátlan és egyben felemelő, hogy igazi nemzeti egység alakult ki, és már 4-ből 3 magyar támogatja a Tisza kormány működő és emberséges Magyarországért végzett munkáját. Kommentált a magyar Péter miniszterelnök szerdán a HVG számára készített Medián felmérést, amely szerint a biztos pártválasztó körében 73%-os a Tisza támogatottsága, míg a fideszi 21%. Bejegyzésében a miniszterelnök azt írta, a példátlan támogatottság megmutatja, hogy a magyarok szinte egy emberként állnak ki a tiszti tűzművelet mellett, és elsőpörő arányban támogatják az Orbáni gazdasági és politikai maffia elleni küzdelmet. A mostani számok megerősítik, hogy a magyarok még a fideszesek jelentős része is támogatják a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal felállítását és az alaptörvény 17. módosítását, közölte Magyar Péter. Mától kizárólag mobiltelefon használatával lehet Budapesten fizetni a parkolásért. Ezt meg lehet tenni alkalmazáson keresztül, SMS-sel vagy éppen hanghívással. A budapesti utcákról több mint 3000 parkolóautomata tűnik el. A fővárosi közgyűlés 2024. november 27-i ülésén döntött a parkolóautomaták kivezetéséről a parkolási rendelet módosításával. A rendelkezés 2006. július 1-én lépett hatályba. A főpolgármesteri hivatal tájékoztatása szerint mintegy 3300 parkolóautomatát szerelnek le a szolgáltatók. A változástól a főváros a parkolás üzemeltetés költségeinek jelentős csökkenését várja. 10 a Balaton déli partján található strandon lesznek jelen a Magyar Vöröskereszt önkéntesei júliustól, közölte a szervezet. A közlemény szerint a több száz önkéntes a kagyló okozta vágásoktól kezdve a súlyos sérülések ellátásáig számos helyzetben nyújt segítséget. Szükség esetén stabilizálják a sérült állapotát, megkezdik az újraélesztést és értesítik a mentőszolgálatot. A balatoni elsősegélynyújtó szolgálat július 1-e és augusztus 20-a között lesz jelen a tó déli partján 7 település, 10 strandján. Tették hozzá. A program működéséhez bárki hozzájárulhat. A 1359-es adományvonal hívásával, vagy az adomány szó SMS-ben történő elküldésével 500 forinttal támogatható a program. Online adományozásra a www.vöröskereszt.hu oldalon van lehetőség, írták. A magas feszültség okozta életveszélyes égési sérülések megelőzésére hívja fel a figyelmet a Betesda Gyermekkórház. Az intézmény közlése szerint már 3 fiatal került fél éven belül a kórház égéssebészeti központjába ilyen sérülésekkel. A Betesda szakemberei arra kérik a szülőket, a gyáni szünetben különösen figyeljenek gyermekeikre és beszéljenek velük a magas feszültség veszélyeiről, mert ezek a balesetek minden esetben megelőzhetők. Szerdai közleményükben azt írták, az idei 3 eset különösen aggasztó, hiszen mindössze fél év alatt történt. Az elmúlt 5 évben összesen 11 magas feszültség okozta égési sérült fiatalt kezeltek a Betesda gyermekkórházban. Közülük 10 vasúti szerelvény tetejére másztak fel, egy gyermek pedig villanyoszlopra. Valamennyien 11 és 17 év közötti fiúk voltak.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Pénteken sok napsütés várható, majd északnyugat felől egy szakadozott felhősáv vonul át az országon, amelyből elszórtan zápor, nagyobb eséllyel északkeleten zivatar is előfordulhat. Az északias szelet több helyen erős, néhol viharos lökések kísérhetik. A hajnali 12-20 fokról délutánra 27-32 fok közé melegszik fel a levegő.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: Feloldják a felhasználói letiltásokat a kormány Facebook oldalán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Paksi atomerőmű hőjének a fővárosi távfűtési rendszerbe juttatása lehetőségéről készült döntés előkészítő tanulmány, amelynek kidolgozásáról megbízási szerződést kötött a Budapest távhőrendszerét a Fő-távdivíziója keretében üzemeltető budapesti közművek, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel, közölte a Budapesti Közművek. A tájékoztatás szerint a Budapesti Közművek finanszírozásában megvalósuló vizsgálat során a BME és a BKM szakemberei közösen elemzik azt, hogy a Paksi atomerőmű és a Budapesti Közművek távfűtési hálózata között milyen műszaki megoldással lehet távhővezetéket lefektetni, és ezen az atomerőmű hulladékhőjét távfűtési céllal Budapestre eljuttatni. A vizsgálat lezárulása idén a negyedik negyedévben várható. A kormányzati kommunikáció munkatársai a következő hetekben feloldják a felhasználói letiltásokat a Magyarország kormány a Facebook oldalon, olvasható a kormány közösségi oldalán. A videóhoz, amelyben látszik, hogy a tiltott felhasználók listáját végig görgetik, azt írták, 13 perc. Ennyi ideig tart végig görgetni a Magyarország kormánya Facebook oldaláról az előző kormányzat által letiltott felhasználók listáját. Ez csak nem 10 000 elhallgattatott magyar embert jelent, közölték. Jelezték, a kormányzati kommunikáció munkatársai a következő hetekben feloldják ezeket a letiltásokat. Olyan országot építünk, ahol mindenki szabadon elmondhatja a véleményét, amíg azzal nem sért másokat, fogalmaztak. Szakmai javaslatcsomagot fogalmazott meg az UNICEF Magyarország a Gyermekjogi Civil Koalíció szakpolitikai javaslatainak részeként. A gyermekek és fiatalok mentális egészségének fejlesztése érdekében történik mindez. Az ajánlatcsomagban olyan javaslatokat fogalmaznak meg, amelyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a gyermekek mentális egészsége és a megelőzés nagyobb figyelmet kapjon, valamint minden gyermek számára elérhetőbbé váljon a korai segítségnyújtás és a megfelelő támogatás. Ugyanis, mint írják, a nemzetközi statisztikák szerint a 10-19 éves korosztályban minden hetedik fiatal valamilyen diagnosztizálható mentális zavarral él. Európában pedig az öngyilkosság a második leggyakoribb halálok ebben a korcsoportban. Milliárdos kárt okozó bűnszervezetet számoltak fel Békés vármegyében. A gyanúsítottak évekig nagy mennyiségben szállítottak el termeléshez szükséges vegyi anyagokat jogosulatlanul egy üzemtelep helyéről, közölte a Békés vármegyei rendőrfőkapitányság szerdán. Az aprólékos információgyűjtés és a szállítmányok lekövetése után 2005. április 9-én és 10-én összehangolt akciósorozat keretében Pest és Békés vármegyében 5 embert fogtak el. Közöttük volt, aki a szállítást szervezte, végezte, és olyan is, aki az üzemből segített kijuttatni az anyagokat. A nyomozás adatai szerint a gyanúsítottak 2017-től kezdődően több mint 250 alkalommal mintegy 1 milliárd 50 millió forint értékű vegyi anyagot szállítottak el jogosulatlanul az üzemtelep helyéről. A vegyszereket Budapesten tárolták, majd tovább értékesítették.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Pénteken sok napsütés várható, majd északnyugat felől egy szakadozott felhősáv vonul át az országon, amelyből elszórtan zápor, nagyobb eséllyel északkeleten zivatar is előfordulhat. Az északias szelet több helyen erős, néhol viharos lökések kísérhetik. A hajnali 12-20 fokról délutánra 27-32 fok közé melegszik fel a levegő.
1: Rádió Antrit FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész. Yeah.

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Fordulat történt a parlamenti házelnök és a miniszterelnök konfliktusában. Egy szóváltást követően megszúrta hozzátartozóit egy szerb férfi egy hódmezővásárhelyi végségben. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Fordulat történt a parlamenti házelnök és a miniszterelnök konfliktusában. Forsthoffer Ágnes a hétfői ülésnapon megvonta a szót Magyar Pétertől, aki felszólalásában eltért a tárgytól, ezért nem mondhatta végig szövegét. A Tisza párton belüli konfliktust tovább mélyítette, hogy Magyar Péter egy későbbi megszólalásában is szóba hozta, hogy az elnök nem jól járt el, amikor megvonta a szót. Török Gábor politikai elemző nyílt színi tiszás összecsapásként írta le a történteket, aki szerint Magyar Pétert túlszereplése és stílusa sebezhetővé tette. Egy keddi parlamenti sajtótájékoztatón Mellétei Barna Márton, a Tisza párt frakció vezető helyettese azt mondta, hogy tiszteletben kell tartani a házelnök tekintélyét, ugyanakkor szerinte Magyar Péternek van igaza, mert a házszabály szerint a szó megvonása csak a képviselőkkel szemben alkalmazható, kormánytagokkal szemben nem. Csak nem 33 fokos volt a Balaton vize. A szakemberek Keszthelynél mérték a csúcsértéket. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet szakemberei a vízügy mérő platformjának adatai alapján ismertették, hogy a meleg réteg észrevehetően mélyebbre hatol a Balaton vízoszlopában, mint a múlt héten. A hétfő délután mért átlag felszíni hőmérséklet Keszthelyen 32,3, Szigligeten 32,1, Balatonszemesen 31,8 és Siófokon 31,7 fok volt. A pillanatnyi maximumok a vízoszlop felső 5 cm-es rétegében Keszthelynél volt a legmagasabb 32,9 fok. A kutatók hangsúlyozták, a közvetlen part közeli sávokban és a strandok bejáróinál a vízhőmérséklete ezeknél az értékeknél akár jóval magasabb is lehet a Balaton északi és déli oldalán is. Egy szóváltást követően megszúrta hozzátartozóit egy szerb férfi egy hódmezővásárhelyi pékségben. Egyikük életveszélyesen megsérült, közölte a Csongrád-Csanád vármegyei rendőrfőkapitányság. A 33 éves férfi a jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján vasárnap délután egy helyi pékségben bántalmazta hozzátartozóit. Egy 29 éves szerb nőt és egy 26 éves szerb férfit. Egyikük az elsődleges orvosi adatok alapján életveszélyes sérülést szenvedett. A közelben szolgálatot teljesítő rendőrök haladéktalanul megkezdték az első segélynyújtást, amit a mentőszolgálat munkatársai átvettek. A férfit életveszélyt okozó testi sértés büntette miatt hallgatták ki gyanúsítottként, majd őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Már az idén nyáron megkezdheti a villamos energiaszállítást a szlovákiai Mohi atomerőmű új 4-es blokkja. A hatalmas beruházás megkapta az üzemeltetési engedélyt, és a szakemberek azonnal meg is kezdték a nukleáris üzemanyag betöltését a reaktorba. A 6,7 milliárd eurós projekt Európa egyik legnagyobb jelenlegi infrastrukturális beruházása. A Mohi 4-es blokk 471 megawattos teljesítményre lesz képes, amivel a hazai szükséglet mintegy 13%-át tudják fedezni.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Pénteken sok napsütés várható, majd északnyugat felől egy szakadozott felhősáv vonul át az országon, amelyből elszórtan zápor, nagyobb eséllyel északkeleten zivatar is előfordulhat. Az északias szelet több helyen erős, néhol viharos lökések kísérhetik. A hajnali 12-20 fokról délutánra 27-32 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Rádió Andrét FM 105.1.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
0: Igazi zenei változatosság egész. Yeah.

0: Madrid.
1: Fény, az élet kéke gém veled, érett képregényben élek én. A tábor tűz lángja meg sebzett vadként tűz, halványul a vágy, ha magányomban mellém ülsz. Tükröm, tükröm, kélek, mondd meg nékem, miért mosolygunk mindannyian többféleképpen. Legyél szín a szürkületben, engedi az aurád, ha túl szűk a szórád, ne sietesd az órát.

Mosolyogva ébredek, mosolyogva félek. Mosolyogva kérek, mert mosolyogva érek. Mosolyogva nézlek, csak mosolyogva érzek. Mosolyog, ha kérlek, a mosolyodból.